0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kinek volt lagzi a hétvégén? Sokaknak nyilván, de köztük van Dua Lipa is, akinek sok boldogságot kívánunk a párjával. Most pedig az igazi mai sláger, amit indítok tőle. Ez a Training Season itt a Rádió 1-en, egy csak igazi mai sláger megy.

0: addig reméljük. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 14:30 lesz, kellemes éjszakát, jó bulit, jó munkát, jó utat, éppen ki mit csinál. Az igazi mai slágerek között arra gondoltam, hogy hozom az egyik legújabb a Trade Altontól. Viszont aki szeretne 100 ezer forintot nyerni, az egy picit ássa bele magát a hétvégén a foci történetbe, mert hogy jövő héten Balázsék pörgetik tovább a foci VB-re felkészülést. Minden nap lesz játék náluk, 3 focis kérdéssel, aki pedig tudja, naponta akár 100 000 forint kápét is nyerhet. Hm? Raid Áton jön. Ez a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki ma a Wembley-ben fog egy óriási koncertet csinálni teltházzal Londonban? Ő Ray, akinek az igazi mai slágerét indítom már is, ez a Where is my husband itt a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a következő órában is csak a legjobbak szólnak is. Fú, egy csomó újdonságot is bekészítettem. Hozom például Alex Kencsitől a Bambolét, hatalmas kedvenc a kívánság műsorban is, de itt lesz a vadi új dal Bibi Rexától, sőt, a legújabb Regálilitől is. A kezdésben pedig, hogy mivel készülök? Hát ezzel. Zalába, Purple Disco Machine jön mindjárt a Wonderful Life 2025-ös verziója, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
3: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápia ágban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkában fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ, figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 3 óra után járunk el mindenkinek a mikrofonnál Király Tamás, alig 2 héttel ezelőtt Regál Lili pedig bemutatta a Heal Me-t, amire azóta is nagyon büszke, múlt héten pénteken pedig a klip premier is megvolt, és ugye tudni kell a dalról, hogy ezt nem csak úgy hozzákötjük Lilihez, ő írta a dallamot, ő írta a szöveget, nem ő énekel, de hát ez teljesen az ő dala, és szerintem szuper lett. Regál Lili, Heal Me, az igazi mai slágerek között, ezt indítom már is.
1: Vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig a vadi új dal Baby Rexától, akiről pár nappal ezelőtt jött a hír, hogy újra együtt dolgozik majd David Guettával. Ez viszont a Faithless dal újra gondolása tőle. Baby Rexa és a New Religion itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig maga a nyári hangulat ebben a dalban. Rengeteget fogjuk ezt hallgatni ezen a nyáron, rengeteget fogunk rá bulizni, és hát már most is egy pici kis extra hangerőt hat kérjek hozzá.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, jövő héten pedig újra játék náluk. Naponta akár 100 000 forintot lehet tőlük nyerni, és ennek a játéknak is köze lesz a foci VB-hez. Mesélek majd erről, viszont mutatom, hogy mivel indítok mindjárt. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pár perc is érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3,5 órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagy forgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul!

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki üzenne, a számunk 0620-3111-111, az igazi mai slágerek között pedig Joe Corey jön már is az óra elején a Galantisszal, ez a Stay a Little Longer, ezt indítom már is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez is egy feldolgozás volt, vagyis hát igazából ahogy Kaiga meg Éva megmesélt róla a újragondolás, ők ezt így hívják, de tényleg aránylag azért nem csak az történt, hogy egy-két hangot beleírtak a dalba, hanem az egészet újra gondolták. Na, ennél viszont fontosabb, hogy mi jön most, mert hogy egy igazi Rádió 1-es kedvenc, igazi Rádió 1 DJ, akinek köszönhetjük ezt a dalt, DJ Metzger Viki, aki nagy bogival és Miss Mooddal állt össze, és szerintem egy szuper felvételt csináltak. Az igazi mai slágerek között az Éden, amit már is indítok.

Bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Nagyon fontos, Balázséknál jövő héten újra játék. Minden nap három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel. Igen, közeledik a foci VB, aki pedig tudja a megfejtést és bekerül a játékba, naponta akár 100 000 forintot is nyerhet. Taylor Swift jön, ez az Op Light, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Arcképcsarnokkal őrzik a TIT egykori vezetőinek emlékét. A Sötétség Birodalmában barangoltak a kecskeméti diákok. Magas lesz az UV-sugárzás a környéken. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélte a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Több fontos döntést is hozott éves közgyűlésén a Bács-Kiskun vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. A szervezet arcképcsarnokot hoz létre, amely méltó emléket állít az egykori és a közelmúltban elhunyt megyei TIT elnököknek, írja a Vármegyei Lap. A közgyűlésen megemlékeztek többek között a nemrég elhunyt Király Lászlóról és Kraszkó Károlyról, akiknek nevét a jövőben a Magyar Tudomány Ünnepe megyei tudományos emlékülése is viseli majd. A testület új vezetőségi taggá választotta Dolog Ernőt, a Jakab-szállási iskola igazgatóját. A közgyűlés elfogadta a tavalyi beszámolót is, amely szerint nőtt a rendezvények száma, a látogatottság és a társulat bevétele is. Az új megyei elnök megválasztását várhatóan szeptemberben tartják meg. Különleges érzékenyítő foglalkozáson vehettek részt a kecskeméti II. Rákóczi Ferenc általános iskola 4. osztályos tanulói. A gyerekek az érzékelések kertjében játékos feladatokon keresztül tapasztalhatták meg, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a mindennapokban a látássérült embereknek. Írja a Vármegyei Lap. A foglalkozás során 6 különböző próbát teljesítettek, miközben a látás helyett a tapintásra, a hallásra és a szaglásra hagyatkoztak. A programot a kecskeméti Szent László Lions Club szervezte, amely kiemelten fontosnak tartja a látás védelmét és az érzékenyítést. A szervezők szerint az érzékelések kertje kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok jobban megértsék a fogyatékkal élők mindennapi életét. Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Lehetőség nyílt támogatni, hogy minél több kisgyerek jusson hozzá a lovasterápiához. Az OTP Bank adományozási programjába bekerült a Magyar Lovasterápia Szövetség is, a módszerrel pedig több területen is tudják segíteni a gyerekeket, fiatalokat, mondta rádiónknak Bozóki Gabriella, a szövetség alapítványának ügyvezető alelnöke.
5: A Fóti Központban nálunk működik a lovasterápia mindhárom ága. A hipoterápiákban foglalkozunk mozgássérült páciensekkel, a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna területén, tanulási problémás gyerekekkel, autizmussal élőkkel, látás- vagy hallássérültekkel, hiperaktív figyelemzavaros gyerekekkel, vagy olyanokkal, akik beszéd problémákkal küzdenek, és a pszichológiai lovasterápia területén pedig a pszichológus kollégáink foglalkoznak mindazokkal a pszichés problémákkal, amik ugye az ő területükre tartoznak, a szorongástól, a kudarc feldolgozásig, adott esetben családterápiás megsegítést is tudnak nyújtani. Úgyhogy a mindennapi terápiás munkába fontos, hogy még több kis és nagyobb gyerek hozzájusson ehhez a terápiás lehetőséghez. A lovasterápia, azt mondhatjuk, hogy pont azért egy nagyon hatékony terápiás módszer, mert a lovakkal végzett munka egy nagyon összetett hatás együttest biztosít a résztvevőknek. Egyrészt ugye van egy mozgás hatás, hiszen a ló azon ritka élőlények közé tartozik, aminek fel lehet ülni a hátára, van egyfajta hordozó funkciója, és a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusok azok nagy mértékben befolyásolják és fejlesztik a lovon ülőnek az egyensúlyát, mozgás koordinációját, az izomtónusz szabályozását. Tehát egyrésztről a mozgással egyensúlya kapcsolatos állapot javítható. A másik nagyon fontos terület, azt gondolom, hogy a szociális terület, hiszen a lovat, mint társ figyelembe kell venni, együttműködni vele, gondoskodni kell róla, és ez azt gondolom, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon fontos, hiszen picit elszakadnak a természettől napjainkban.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 5 óra után 10 perccel, szép reggelt mindenkinek. Június 6-a van, ez már tényleg nyár, azt a minden itt rendben van. Az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, egyébként a Szintiák és a Norbertek a névnaposok, ő pedig Martin Garrix, a nagy kedvenc a Butterflies, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség, Dua Lipa a fogyarásban. Kérem Turnerrel ugye egy hete összeházasodtak. Nagyon menők a fotók, és nagyon menő volt a ruha is. Az Instagram meg lehet nézni. Ez a Physical-től a rádió egyen.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a hét első fel, elég esős volt, aztán maradtak még felhők, ma viszont, ha minden igaz, akkor felhő még lesz, de napsütés is és 26 fok, és holnap is 27, bár holnap megint lehet eső. Tét meg Craig Reedy, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Robin éjjel dolgozik a Deák téren, egy robot takarít a budapesti metróban. Amikor az utolsó metrók is elmennek Budapesten, akkor a föld alatt nem áll meg az élet. Ilyenkor kezdődik az a néhány óra, amikor takarítani, ellenőrizni és karbantartani kell az állomásokat. A Deák Ferenc téren pedig már egy robot is besegít ebbe a munkába. A budapesti metróhálózat éjszakai üzemszünete valójában nagyon rövid. Hétköznap éjfél körül, hétvégén pedig hajnali 1 óra tájékán indulnak el az utolsó szerelvények, és onnantól a BKV munkatársainak nagyjából 3-3 és fél órájuk van arra, hogy elvégezzék a szükséges feladatokat, mielőtt reggel újra megindul a forgalom. Ebben a szűk időablakban segít most egy önjáró takarító robot a Deák Ferenc téri állomáson. A robot neve Robin, és éjszakánként az állomás nagy burkolt felületeit mossa tisztára. A beszámolók szerint Robin magyar fejlesztés, és kifejezetten olyan nagyforgalmú helyszínekre tervezték, mint a metróállomások, repülőterek vagy stadionok. A gép nem csak egyszerűen gurul előre-hátra, hanem önállóan tájékozódik. Lidar, kamerák és különféle szenzorok segítik abban, hogy felismerje a környezetét, megtervezze az útvonalát, és pontosan tudja, hogy mely területeket tisztította már meg. Egy műszak alatt körülbelül 1500 négyzetméternyi felületet képes letakarítani, ami jelentős segítség a legforgalmasabb csomópontok egyikében. Egy feltöltéssel nagyjából 3 órát tud dolgozni, utána viszont hosszabb, legalább 12 órás töltésre van szüksége. A BKV-nál hangsúlyozzák, hogy Robin nem veszi el az emberek munkáját, hanem segíti azt. A takarítók továbbra is jelen vannak, felügyelik a működését és elvégzik azokat a feladatokat, amelyekhez emberi jelenlét kell. A robot inkább a nagy, összefüggő felületek tisztításában tehermentesíti a személyzetet. Ma már több mint 150 hasonló robot dolgozik különféle magyarországi helyszíneken, ez pedig jól mutatja, hogy a város működésében már nem csak a klasszikus megoldások jelennek meg, hanem a technológia is egyre látványosabban belép a hétköznapokba.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Folytató!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Sam Felt a Fogyarásban, aki ugye 2 héttel ezelőtt felépett a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, viszont érdemes róla tudni azt is, hogy amellett, hogy szuper producer, vagy környezetvédő is, van is egy saját alapítványa, ami ezért küzd. Ez pedig az igazi mai sláger, ez Sam Feltnek Rosalinnel közösen a Heart Like

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedésbiztonsági fejlesztés kezdődött az 52-es főút egyik forgalmas csomópontjában Bács-Kiskunban. Megkezdődött a körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek során a Fülöpháza és Solt közötti szakasz újul meg, valamint összesen 4 új körforgalom épül, írja a baon.hu. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabb és gördülékenyebbé tegye a közlekedést az útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején a közlekedőknek forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítaniuk, ezért fokozott figyelemmel érdemes közlekedni az érintett szakaszon. Ünnepélyes keretek között köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat a Kecskeméti Városházán. Díszoklevelet és virágot vehettek át azok a tanítók, tanárok és óvónők, akik 50, 60, 65 vagy 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Az elismerést olyan pedagógusok kapták, akik legalább 30 éven át dolgoztak a pályán, és ebből minimum 15 évet Kecskeméten töltöttek, írja a híres.hu. Az ünnepségen Szemereini Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak tudást adtak át, hanem generációk életét formálták példamutatásukkal és elhivatottságukkal. Az eseményen arany, gyémánt, vas, rubin és platin a díszokleveleket adtak át a több évtizedes szolgálat elismeréseként. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni.
1: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép hétvégét, jó nyári hétvégét mindenkinek, ez az első nyári hétvégén 2026-ban. Remélem, hogy szuperül telik majd mindenkinek, én hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül változatosan is. Ez szerintem egy hatalmas kedvenc. Nem új, de nagyon jó. Alan Walker, Eva Max, Alone Part 2, itt a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexha jön, akinek jövő héten érkezik a vadúj albuma Dirty Blonde, ez a címe június 12, a hivatalos megjelenési dátum. Ez meg az a dal, amit teljesen újra gondolt, korábban ugye ismertük sokan, hogy Fate lesz klasszikus, ez viszont most Bibi Rexhától a saját verziójában, a New Religion, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten is készülnek játékkal, foci VB-re hangolódva a vadjú játék, amiben akár naponta 100 000 forint KP-t is lehet nyerni, csak jelzem halkam. Ahogy azt is, hogy ez az igazi mai sláger, ami pár percen belül érkezik, Loi Getlaki a hírek után ezzel folytatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kecskemét képviseli Magyarországot a Nemzetközi Virágos Városok versenyén. Megnyílt a kecskeméti tabló kiállítás. Már lehet szavazni a kedvencekre. Köszöntöm, jönnek a részletek, Armani Évi vagyok. Megkezdődött a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, amelyre idén is több száz település nevezett. A szakemberek a következő hetekben értékelik a települések zöld felületeit, környezetszépítő programjait és fenntartható megoldásait, írja a hírös.hu. A szervezők idén kiemelten figyelik a klímaadaptív zöld területek kialakítását, a csapadékvíz hasznosítását és a környezettudatos fejlesztéseket. A díjazottakat novemberben hirdetik ki több kategóriában és tematikus külön díjakkal is jutalmazzák a legjobbakat. Közben az is eldőlt, hogy Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén a falvak között egyek, a városok kategóriájában pedig Kecskemét képviseli majd. Idén is a főtéren láthatók a kecskeméti végzős diákok tablói. A hagyományos tablókiállításon ezúttal 53 végzős osztály mutatkozik be, a tablók pedig a belvárosban tekinthetők meg, írja a hírös.hu. A programhoz kapcsolódó online szavazás már elindult, a kedvenc osztályokra június 10-én éjfélig lehet voksolni. Az esemény 10 éve része a város életének, és minden évben sok látogatót vonz. A legnépszerűbb osztályok értékes nyereményekben részesülnek, az eredményhirdetést pedig június 12-én tartják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
2: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban.
1: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

long, long time. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a lengyel főváros pedig bevezeti az éjszakai szesztilalmat. Varsóban a héten hatályba lépett az új törvény, amelynek értelmében 22 óra és reggel 6 óra között tilos lesz szeszes italokat értékesíteni Bortóban és benzinkutakon. Az intézkedés egyébként nem vonatkozik éttermekre, sőt egyébként a repterek vámmentes zónáira se, tehát ott is lehet akár ilyet vásárolni, meg szórakozójelken, de boltokban már nem adhatnak el szeszes italt Varsóban. Éjszaka. Shawn Mendes jön, ez a There's Nothing Holding Me Back itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Mert szép reggelt, jó hétvégét, kellemes nyarat mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. A következő órában is szuper dalokat hozok. Például az igazi mai slágerek között itt lesz Taylor Swift és Ray Dalton újdonsága. A kezdésem pedig Kamrád. Igen, ez is nagy kedvenc, a Be Mine. Pár perc és ezzel folytatom a rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
4: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
5: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
6: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
7: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
8: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
9: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
12: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
13: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
2: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
14: Mert

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Arcképcsarnokkal őrzik a TIT egykori vezetőinek emlékét. A Sötétség Birodalmában barangoltak a kecskeméti diákok. Magas lesz az UV-sugárzás a környéken. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélte a kormány szóvívői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Több fontos döntést is hozott éves közgyűlésén a Bács-Kiskun vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. A szervezet arcképcsarnokot hoz létre, amely méltó emléket állít az egykori és a közelmúltban elhunyt megyei TIT elnököknek, írja a Vármegyei Lap. A közgyűlésen megemlékeztek többek között a nemrég elhunyt Király Lászlóról és Kraszkó Károlyról, akiknek nevét a jövőben a Magyar Tudomány ünnepe megyei tudományos emlékülése is viseli majd. A testület új vezetőségi taggá választotta Dolog Ernőt, a Jakabszállási iskola igazgatóját. A közgyűlés elfogadta a tavalyi beszámolót is, amely szerint nőtt a rendezvények száma, a látogatottság és a társulat bevétele is. Az új megyei elnök megválasztását várhatóan szeptemberben tartják meg. Különleges érzékenyítő foglalkozáson vehettek részt a kecskeméti II. Rákóczi Ferenc általános iskola 4. osztályos tanulói. A gyerekek az érzékelések kertjében játékos feladatokon keresztül tapasztalhatták meg, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a mindennapokban a látássérült embereknek. Írja a Vármegyei Lap. A foglalkozás során 6 különböző próbát teljesítettek, miközben a látás helyett a tapintásra, a hallásra és a szaglásra hagyatkoztak. A programot a kecskeméti Szent László Lions Club szervezte, amely kiemelten fontosnak tartja a látás védelmét és az érzékenyítést. A szervezők szerint az érzékelések kertje kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok jobban megértsék a fogyatékkal élők mindennapi életét. Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel már 7 óra után járunk. Szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig már is Tóth Abigail, akivel kapcsolatban a legtöbb komment arról szól, hogy nagyon szeretik, hogy fiatalos, de mégis nagy érzelmi áttéléssel énekli a legtöbb dalát. Nyilván ez egyébként elsősorban a balladisztikusabb dalainál jön ki, de ez most nem olyan. Ez egy igazi pörgős kedvenc így az óra elején. Tóth Abigail Accent-tel, ez a Sugar Daddy Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy közé pedig Taylor Swift jön, akit beválogattak a 30 legnagyobb aktuálisan is alkotó amerikai dalszerző közé, ami azért elég vagány, és hogy mi erre az indok, hát többek között ez az újdonság. Taylor Swift és az Opel Light a rádió egyen.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már csak fél óra is önnek Balázsék a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig vadi új játék náluk, naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni cashben. Ez viszont a folytatása hírek után nagyon jó hangot választottam. Ray Dalton, és egy nagyon jó igazi mai slágertől, a Blood Runnin' az egyik legújabb, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedésbiztonsági fejlesztés kezdődött az 52-es főút egyik forgalmas csomópontjában Bács-Kiskunban. Megkezdődött a körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek során a Fülöpháza és Solt közötti szakasz újul meg, valamint összesen 4 új körforgalom épül, írja a baon.hu. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabb és gördülékenyebbé tegye a közlekedést az útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején a közlekedőknek forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítaniuk, ezért fokozott figyelemmel érdemes közlekedni az érintett szakaszon. Ünnepélyes keretek között köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat a Kecskeméti Városházán. Díszoklevelet és virágot vehettek át azok a tanítók, tanárok és óvónők, akik 50, 60, 65 vagy 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Az elismerést olyan pedagógusok kapták, akik legalább 30 éven át dolgoztak a pályán, és ebből minimum 15 évet Kecskeméten töltöttek, írja a híres.hu. Az ünnepségen Szemereini Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak tudást adtak át, hanem generációk életét formálták példamutatásukkal és elhivatottságukkal. Az eseményen arany, gyémánt, vas, rubin és platin a díszokleveleket adtak át a több évtizedes szolgálat elismeréseként. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
2: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni.
1: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig két óval folytatom, én imádom ezt a dalt, Turn the Lights Off, amit indítok tőle, viszont az eleje nem picit olyan, mint hogyha az Oroszlán király betét dolog lenne? Na jó, két ó, Turn the Lights Off az igazi mai slágerek között, már indítom is a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jósztól jönnek Balázsék 10-től, pedig a rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió egyes kedvencével. Most pedig a Medúza, a Good Boys és a Piece of Your Heart, amit indítok. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a rádió 1-gyel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jüszk áruházban vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
0: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.
7: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
8: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
9: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
10: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
11: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
12: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
11: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
12: www.mgmotor.tormasi.hu.
13: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 000 forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
14: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
15: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
16: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A kupon kizárólag hírlevelünkben érhető el, és bármelyik osztályunkon felhasználható. Vásároljon legalább 7000 forintért, és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény 7000 forinttól, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármilyen teljes áru terméket 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
17: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap! Ez több, mint program, ez élmény! És este? egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
18: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
19: Kecskemét képviseli Magyarországot a Nemzetközi Virágos Városok versenyén. Megnyílt a kecskeméti tabló kiállítás. Már lehet szavazni a kedvencekre. Köszöntöm, jönnek a részletek, Armani Évi vagyok. Megkezdődött a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, amelyre idén is több száz település nevezett. A szakemberek a következő hetekben értékelik a települések zöld felületeit, környezetszépítő programjait és fenntartható megoldásait, írja a hírös.hu. A szervezők idén kiemelten figyelik a klímaadaptív zöld területek kialakítását, a csapadékvíz hasznosítását és a környezettudatos fejlesztéseket. A díjazottakat novemberben hirdetik ki több kategóriában és tematikus külön díjakkal is jutalmazzák a legjobbakat. Közben az is eldőlt, hogy Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén a falvak között egyek, a városok kategóriájában pedig Kecskemét képviseli majd. Idén is a főtéren láthatók a kecskeméti végzős diákok tablói. A hagyományos tablókiállításon ezúttal 53 végzős osztály mutatkozik be, a tablók pedig a belvárosban tekinthetők meg, írja a hírös.hu. A programhoz kapcsolódó online szavazás már elindult, a kedvenc osztályokra június 10-én éjfélig lehet voksolni. Az esemény 10 éve része a város életének, és minden évben sok látogatót vonz. A legnépszerűbb osztályok értékes nyereményekben részesülnek, az eredményhirdetést pedig június 12-én tartják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
20: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány paladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban.
19: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
21: Komoly plusz befektetés ez, ahogy vagy magyar, csak mondom, itt nagyon sokat kell ezzel dolgozni.
22: Nagyon kíváncsiak le, hogy az emberek amúgy utána
23: hogyan beszélnek. Pillanatnyilag nem kapcsolható.
24: Eddig jó, Laci.
21: De a nap SMS-e már megjött. Sziasztok, ne hívjatok szarul! Tehát ő már most jelen pillanatban jelezte, hogy nem. Jó, az a szerencsét, hogy nem a falról hívunk. Tehát, hogy pontosan azért, ahogy el szoktam mondani, ugye, azért nem a falról, mert mindig örülnek, meg tudják, hogy kik vagyunk, meg vidáman elbeszélgetünk, de mi most inkább az országra vagyunk kíváncsiak, függetlenül, hogy nem is hallgatnak bennünket. Sőt, igazából az a jó. Nem érzem jó állapotúnak a magyart.
22: Miért nem?
21: Nem tudom. Dolgozik, undok, elege van, jön a nyár, meleg kezd lenni.
22: Jó.
21: Megy ez ki a Tibivel, úgy érzed, hogy nem Tibi. Ne add meg magad ilyen könnyen.
22: Egy jó szóra számítom.
21: Ha most neked van egy Dénes érzeted, vagy egy Tomi, ne adod a Tibit.
22: Mit kell érzek Dénes, de a jó szó.
25: Dalgoncás és Éva.
21: Halló!
2: Sebestyén Balázs Attila.
21: Attila, jó reggelt Attila, egy rádióműsorból telefonálunk. Sebestyén Balázs itt a Rásko Eszter, meg a Rákóczi Feri, zavarhatunk egy pillanatra?
22: Most már tudjuk a keresztneved és a vezetékneved is, úgyhogy nem, most már ne farolj ki.
21: Zavarhatunk egy pillanatra?
2: Persze.
21: Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Hol értünk el?
2: Gépészmérnök. Debrecen.
21: Gépészmérnök vagy Debrecenben, gépészmérnököt. Aha. Milyen a kedved? Hogy vagy? Hogy érzed magad? Általános közérzetre vagyunk kíváncsiak. Hogy vagy most?
2: Jól vagyok, köszönöm.
3: Van meló, megvan a család, boldogság van, nyugalom, béke.
22: Túsz vagy?
2: Így van. És veletek.
21: És velünk? De kedves vagy. Jól vagyunk, meg vagyunk. Munka egy rovaton, mi egy hónapban egyszer felderítjük, hogy hogy vannak a nem hallgatóink, hanem az ország mentális állapota. Kedvileg, hangulatilag ki hogy van. De akkor mondhatni, hogy te jól vagy. Szereted a munkádat? Jó meló, amit csinálsz?
2: Szeretem, igen.
21: És már
2: el vagyok.
21: El vagy vele.
2: Egyébként el vagyok család mellett, tehát így jó helyen vagyok most.
21: Aha, és már bent a munkahelyen, vagy még otthon?
2: Igen, már bent.
21: Már bent vagy a munkahelyem. Oké, egy valaki, aki jól van. Messze van tőlünk, de jól érzi magát.
22: Van esetleg valami jobbító tanácsod a többieknek, akik hallgatják ezt a műsort, vagy valami life hack, amit megosztanál?
2: Nincs. Igazából, aki hallgat titeket, az úgy gondolom, hogy fel tudjátok dobni a napját. Oh. Én mikor van időm, szoktam, de
3: ma nem.
22: Négy éved, de nincsen.
21: De gépészmérnök vagyok. Nincs az embernek mindig ideje. Jól van, örülünk, hogy találkoztunk. Vigyázz magadra, jó munkát!
2: Én is örülök, köszönöm szépen nektek, és minden jót.
21: Csáó.
3: Mérnök úr,
21: gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
22: Jó, ezt egyre szeretem bennük, hogy...
21: Igen, gépészmérnökhöz képest jó kedve volt.
22: Csak a szükséges minimumot teszem bele ebbe a beszélgetésbe. Igen. De talán megnyugodott.
21: Nem túl közlékenyen magyar azért, azt mondhatjuk, hogy úgy valahogy megszeppen egy kicsit ettől.
22: Erre borod a gondolatát, azt majd akkor mi lesz az övéivel?
21: Igen, jó, én női hangot érzek.
2: Igen, tessék.
21: Mondom. Kiválóan érzem. Jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra. Rásko Eszter, Rákóczi Ferenc, Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk.
2: Igen, tessék.
21: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, milyen a közérzeted, egy nevet mondasz a legelőször.
2: Endre vagyok.
21: Endre, szia Endre. Endre. Endre, hol értünk el, merre vagy?
2: Veresegyház.
21: Mivel foglalkozol, Endre?
2: Folyamatmérnök vagyok a GE Aerospace-nél.
3: Mérnök reggelünk van.
21: Laci ma valami aranyoldalakból generálta itt a telefonszámokat.
3: Magyar mérnökök, ez volt a keresőszó.
21: Mérnököket hívunk. És ez milyen munkát jelent pontosan? Mit csinálsz?
2: Hát folyamatot optimalizálunk, ugye ezek sugárhajtóműalkat, részeket újítunk fel.
3: Micsoda?
22: Pont jó, hogy beszélünk.
3: Várjál már, ide szállítanak egy sugárhajtóművet, és ti megcsináljátok?
2: Darabokba szétszedik, és a darabjait hozzá kell.
21: Wow, és ezt így megszerelitek, és visszaküldítek, hogy ott összerakják.
2: Igen.
22: Akartam kérdezni, nekem pöfög mostanában a sugárhajtóművem, hogy esetleg bedobhatnám egy gyors szervizre, hogy milyen kuncsaftjaitok vannak?
2: Hát nagy légitársaságú. Az összes tulajdonképpen.
22: És ezt Veresegyházán kell akkor ott szervizelni? Ez nagyon izgi.
2: Igen.
21: Ez milyen durva, a Boeing, tehát ők ugye, vagy a Boeing elküldi a hajtóműveit, és azt így csináljátok meg?
2: Nem, maga a légitársaságnál vannak kötelező szervizek, akkor leszedik a motort, tesznek fel egy újat helyette, szétszedik, elküldik hozzánk a darabjait, hát nem csak hozzánk, van több ilyen üzem nyilván a világon.
3: A vizergépet például szervizeltek?
2: Például azt is, igen.
21: Aha. De hogy egy bizonyos részét a gépnek, és akkor azt megcsináltuk?
2: Igen, hát az nagyon sok alkatrészből áll egy hajtómű, és bizonyos darabjait csináljuk mi, bizonyos darabjait meg más cégek csinálják, tehát más szájtok.
21: Azt a minél. Kérdezik, hogy a Kecskemétről ellopott mikeket is te szerelted? Össze vagy
2: szép? Azt maszekba, persze. Délutánonként.
21: Igen, megkaptátok
2: ott van a garázsba.
21: Igen, csináltatok belőle egy új F-18-as. Igen, az ellopott mikekből.
2: Tulajdonképpen.
21: De akkor tulajdonképpen jól vagy, jól érzed magad, igen, jó a kedv, jó a közérzet, mondhatni, minden hogy jó. Akkor jó állapotba kaptunk el.
2: Így van.
21: Hát ez nagyon menő.
3: Nyaralás terveztek.
2: Ó, majd az augusztus 20-as hosszú hétvég is, akkor lesz.
21: Augusztus 20-as hosszú hétvége.
3: Mi a célállomás?
2: Olaszország, még nem derült ki, hogy melyik része.
3: Legjobb.
21: Nagyon menő. Figyelj, a Sólyomi csókoltad, azt írja.
2: De jó, köszönöm.
21: Itt valaki megismert téged, mert hogy közben rajtunk keresztül téged csókoltad, azt mondja, hogy kolléga.
2: Igen, azt tudja. De miért rádiót hallgat, miért nem dolgozik?
3: Na ez az, Sólyomi kezdje dolgozni.
21: Sólyominak szóljunk, hogy kezdje le dolgozni.
2: Csúnya bukta. Igen, most éppen kint vagyok szüneten, úgyhogy már mindjárt elmegyek és megkérdezem, hogy miért rádióznak.
21: Jó, figyelj, kettőből kettő mérnökünk volt eddig, és kettőből kettő mérnökünk nekünk jól van, úgyhogy komolyan.
2: Hát ez jó, ez egy jó reggel akkor.
21: Megnőtt itt az egyfőre jutó mérnökök aránya a reggeli műsorunkban. Köszi.
22: Többen írnak, hogy kicsit hurutos a sugárhajtó művük, de most már nem aggódnak.
21: Igen.
2: Nem kell.
21: Igen. Oké, jó munkát, köszönjük, hogy beszéltünk. Hello. Ciao.
2: Köszi szépen, sziasztok.
21: Hello, hello, hello. Túl jó arcmérnöknek. Gyerekek, két mérnök, két laza mérnök.
22: Ez biztos,
21: mérnök.
22: Hogy valami alumni adatbázisból van.
21: A Laci, mondom, a Laci mindig valami különleges adatbázisokból hozzá ezeket a
22: tervet. A harmadik is mérnök lesz, akkor az viszont tudja, hogy valami.
21: De sosem mondja, hogy generálja a számokat. Ez egy ilyen titkos művelet valamilyen oldalakból. Szerintem
22: nem generálja őket, csak kimenti a... Éppen egymásra vannak hívásba.
3: Az a baj, Laci, hogy így a rovat viszont dögunalom lesz, ha mindenki jól lesz.
21: Én adnék még egy mérnököt. Júj, de Iván.
3: Harmadik mérnök.
21: Én is jól vagyok. Miskolcom vagyok, én is gépészmérnök vagyok.
22: Én nagyon vágyom egy dühös nyugdíjasra.
21: Azt arra én is.
22: Ugye? De más indokokban.
21: Igen. Jó. Dühös nyugdíjas Marika piacra megy, nagyon dühös.
22: Ú, átirányítás, ez valami, itt már valaki szabadságon van.
21: Na, Marika. Halló, Marika. Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk!
4: Igen.
21: Zavarhatunk egy pillanatra?
4: Tessék.
21: Itt a Rákóczi Feri van, itt a Rácskó Eszer, meg a Sebestyén Balázs, egy rádióműsorból telefonálunk. Rovatunk lényege, hogy random felhívunk embereket, és megkérdezzük, hogy vannak ma.
22: És ez nem számít zaklatásnak.
21: Így van.
22: Nagyon fontos információ.
21: Hogy vagy ma reggel?
22: Szerintem a Sebestyén Balázsnál csekkolt ki.
21: Jó, Imre Targoncás, hiányzik a nagylábúja, és...
3: De melyik az fontos?
21: A baloldali nagylábúja hiányzik, Targoncás, és...
22: Szexfüggő
21: délegyházát dolgozik a bányatavaknál.
3: És valaha mérnök volt.
21: És egyszer mérnök fontos. Volt, aztán amputálták a nagylábúját azóta.
2: Halló!
21: Halló! Jó reggelt kívánunk! Zavarhatunk egy pillanatra? Rákóczi Ferenc, Rácskó Eszter, Sebestyén Balázs.
2: Én Magyar Géza vagyok.
21: Hello Géza! Hello, Géza. Géza, zavarhatunk egy pillanatra?
2: Igen, miről van szó?
21: Csak szeretném megkérdezni, hogy hogy vagy ma, hogy érzed magad rádió műsorban vagy élőben, random rácsörgünk emberekre, és hogy utána járunk, hogy hangulatilag milyen nekik ez a június. Te hogy vagy, Géza?
2: Köszönöm szépen, nagyon jó kezdődött.
21: Na, miért?
2: Szép volt a gyereknap, és most remek idő van. Nincs az a nagy meleg, eső leesett éjszaka. Jól vagyok, köszönöm szépen.
21: Géza maga a vitalitás, hát csak úgy árad belőle a pozitivitás.
22: Mitől volt szép a gyereknap? Ezt meséld el.
2: Hát öt unokával el lehet képzelni, Osztan hogy neki. Nem győztem köszönteni őket. És hát ez az ő napjuk volt.
22: Géza, te nem hangzol szeret. Nagypapának. Igen, ez a 30-as férfi hangod van.
2: Ja, köszönöm szépen, nagyon jó hír. De ez így van, ez a helyzet. Úgyhogy hát köszönöm szépen a hívást. Jó munkát kívánok.
3: Köszönjük, még egy fontos, Géza, hogy mérnök vagy? Vagy mérnök voltál valaha?
2: Hát van mérnöki végzettségem, igen.
21: Komolyan mondom, ma csak mérnököket mérnököt hívunk. Csak mérnökök vannak.
22: És milyen mérnök
2: igen?
22: vagy?
2: Igen. Hát tudod, ilyen műsor. Aha.
22: Milyen mérnök vagy? Gépész?
2: Híradástechnikai
21: mérnök. Aha, és helyileg merre vagy? Hol dolgozol? Tudhatjuk?
2: Hát már nem dolgozok, már évek óta nyugdíjas vagyok. Hivatásos katona voltam. Tehát
21: aha, és most hol kaptunk el? Tehát merre vagy?
2: Én most Nagykőrösen vagyok.
21: Nagykőrös. Na jó van, örülünk, hogy jól vagy, te is jókedvű vagy, jól indul a júniusod. Egyelőre mondhatni, hogy egészen jó állapotban van a magyar így kedden reggel.
22: Jó? Örülünk neked, Géza. Jó egészséget.
2: Köszönöm szépen. Szép napot.
21: Hello.
3: Köszönjük. Ciao, ciao, hello.
21: Gyerekek, férfiak, mérnökök jól vannak, jókedvűek, beszélnek velünk. Egyébként tényleg.
22: Én posztrom.
21: Halló, jó reggelt kívánunk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc, Rácskó Eszter. Zavarhatunk egy pillanatra.
4: Jó, egy persze. Sziasztok.
21: Hello. Mérnök vagy ez? Nagyon fontos nekünk így ma reggel.
4: Mérnök? Nem vagyok mérnök.
21: Nem vagy mérnök. Mit csinálsz? Mit dolgozol?
4: Bankba dolgozom.
21: Bankba. Helyileg merre?
4: Budapesten.
21: Ó, akkor közel vagy hozzánk. Budapestben bankban dolgozom. Mi a keresztneved? Mit mondtál?
4: Melinda, nem mondtam. Sziasztok.
21: Szia Melinda. Hello, csáu, Melinda.
22: Na, jól van.
21: Hogy vagy Melinda? Rövid kis közvélemény kutatásunk telefonon. Hogy indul a június? Hogy érzed magad?
4: Nagyon jó, köszönöm szépen.
3: Most nem vagy bent.
4: Munkával indul. Tessék?
3: Bent vagy a bankban?
4: Igen, dolgozom.
3: Milyen laza?
21: És mindenki nagyon jókedvű. Nem tudjuk, mi van itt júniusban, de nagyon közlékenyek és jókedvűek az emberek.
4: Igen, itt vannak a kollégák is.
21: Igen?
4: Persze.
21: Üdvözöljük őket, mondd meg.
22: Éppen inkasszóztok?

0: Na, figyelj, de hogyha bármit kérdezhetnél, a stúdióból bárkitől, van esetleg Zsül felé egy intim kérdésed? Vagy,
1: Annácska, vagy Annának, Laci?
0: Vagy Iszi, vagy... Anna.
2: Hát, fú, most így hirtelen nincs semmilyen, főleg nem intim kérdésem.
0: Na jól van, akkor ezek szerint minden tudsz rólunk, ez is valami.
3: Igen, azt írta egy hallgató, a bárlistáról vegyetek már le, intézzétek már el. Jól van. Oké, egyébként a munkán kívül mit csinálsz? Mi a jó kedvoka, vagy miért vagy ennyire kis kiegyensúlyozott?
2: Mit csinálok? Semmit.
3: Ez a beszéd.
0: Ti az a fajta munkahely
2: vagytok? A magánéletem teljesen rendben teszik.
0: Az a fajta munkahely vagytok, ahol semmi nem derülhet ki a magánéletedről? Vagy azért ismertek egymást a többiekkel?
2: Ismerjük egymást, persze kiderülhet.
3: Aha, tehát vannak bármi. Ilyen barizások a munkahelyen, vagy van barátnő is esetleg.
2: Persze, jól van.
3: Oké, és ismered a műsort, szoktál minket hallgatni?
2: Persze, szoktanak, minden nap.
3: Aha,
2: jó. Mikor jövök a munkába, vagy HO-ba, az a legjobb, amikor HO-ba vagyunk.
3: HO, hát a HO az, igen.
1: Nagyon
3: az.
1: Szeretek én is.
3: Házi órizet. A bank házi órizetben tart benneteket. Jól van, oké, örülünk, hogy hallgatok minket. Mi generálunk számot, tehát direkt nem a falról hívunk, de akkor te egy belegenerálódtál, mint hallgató.
2: Igen.
3: Jó munkát akkor neked a bankodban, meg
2: köszönöm,
3: ott.
2: Köszönöm, nektek is.
3: Jó, üdvözlők a többieket. Ciao, ciao.
0: Szia, Melinda.
3: Hello. Nem a falról volt ő sem egyébként, csak úgy ritkábban generálunk olyat, aki hallgat, de Lackó kis mágikus szám generátorából került elő Melinda is.
4: Halló?
3: Há igen, halló, jó napot kívánok. Itt az Eszter, a Rákóczi Feri Sebestyéves Rádió, egyből zavaratunk egy pillanatra?
4: Igen.
3: Hogy hívnak? Szia.
4: Martin Tibornak.
3: Tibor, szia Tibor. Tibor, mit dolgozol, mit csinálsz?
4: Én építőanyagkereskedésben dolgozom.
3: Építőanyagkereskedés, helyileg merre?
4: Székesfehérvár.
3: Fehérváron értünk el.
1: Becsvédem.
3: Hogy szolgál az egészséged, milyen a júniusi hangulatod? Ez egy röpke kis telefonos közvéleménykutatás egy reggeli rádióműsorhoz kapcsolódva. Hogy vagy?
4: Jól vagyok, köszönöm szépen, hétvégén lesz az esküvőm. Úgyhogy nagyon készülök.
0: Ez egy ilyen rettenet, egy ilyen nagy esküvő lesz az összes rokonnal, vagy csak egy ilyen szolid esküvő? Mit választottál?
4: Hát 90 fővel, úgyhogy mondhatni, hogy nagy.
3: Aha. Párod csinálja az ültetést, izgatott, igazi menyasszony, feszült.
4: Igen, így van. Tegnap még táncorán voltunk, úgyhogy...
0: Mi jaj. Volt eddig a legnagyobb összeveszés a készülődés kapcsán?
4: Soroljam.
1: Jöjjön, gyerünk.
0: Yeah, figyelj, mindenre nyitottak vagyunk.
3: De fia, a táncora mindent elmond. Tehát az minden. Hogy
1: az olyan szép, nem áll.
3: Egény.
1: Klasszikust fogtok, vagy valami vicceset?
4: Klasszikusabb vonal, nem raktunk bele vicces elemeket, de...
3: Édesem, te túsz vagy akkor. Igen, hát ez nehéz.
4: Az elején így voltam, de aztán megszerettem. Az utolsó órára már kivirultam.
3: Ez a Stockholm-szindróma, előbb-utóbb az emberek beleszeretnek. Igen, mióta vagytok együtt?
4: Két éve.
0: Hú, és akkor te egy ilyen felelősségvállaló típus vagy.
3: Vagy el vannak kapva a golyóid. Be vagy fogva itt. Két év után már ekkora esküvő. Gyermek is van, vagy most jön?
4: Nem, az majd az esküvő után tervezik.
3: Esküvő után. Aha. Hát
0: önkéntesen veszel részt ebben.
4: Így van, abszolút.
3: És merre lesz? Nagyon nagy buli lesz? Merre lesz? Hol tartjátok?
4: Balaton világos van lesz.
3: Balatonvilágos, 90 ember, tehát el is adósodsz. De az szép, jó, igen. Hát egy szép jövő. Eztek isztak a rokonok, nektek sokba fáj. De majd a mennyasszonytáncon visszajön. Lesz mennyasszonytánc?
4: Mennyasszonytánc nem. Mindenkinek meg lesz a lehetősége, hogy
1: letegye a kis pénzeket.
4: De mennyasszonytánc, mint úgy arra
0: egy QR kód lesz majd rányomtatva a tányérra.
4: Ide lehet utalni.
3: De ez még az a típusú esküvő, amikor körbe küldtetek egy listát, hogy mosogatógép, eszcájgevő, eszközkészlet, pohárkészlet, és akkor mindenki turmixgép így kiment, vagy mindenkire rábízzátok?
4: Ezek voltak az első kérdések. Szerintem lesz egy 4-5 evőeszközkészletünk, meg tányérkészletünk.
0: Akkor majd a marketplace-en megnézzük, hogy sikerült az esküvő.
3: Igen, ott lehet majd látni.
0: És ki az a rokon, akitől igazán félsz, hogy hogyan fog viselkedni? Nem kell nevet, csak a karakter.
4: Azok nem vesznek részt az esküvőn.
3: Nagyon helyes. Csak kényszerből kellett 30-at meghívni még a feleséget kérésére. Te megálltál volna 40-ben, de egy 90-ben nőtt a lista. Na jó van, és nagy szerelem?
4: Igen, nagyon nagy.
3: Hogy nem megtalál?
1: Igen, hallja.
3: Hallja a párod most egyébként?
4: Szerintem nem, mert nem szokott szerviót.
0: Retrút hallgat.
4: Igen.
0: Arra gyakorol.
3: És hány éves vagy, hogy ilyen fiatalon ebbe belevágsz? Mennyi idős vagy?
4: 33.
3: Hát, évfélkor kérdezik.

0: Egy hallgató éjfélkor vonatozás, de milyen, azért a számíthatunk erre lesz?
1: Igen.
0: Jó. Klasszik esküvő, telesport zöld zakóba, mindenki nagyon jó. Jó,
2: nem jelentek, hogy örülnék. Kilopja el a mennyasszonyt.
0: Azzal vigyázzatok az ilyen túlvezérelt rokonnal, vigyázzatok, igen. Na jó van. Vigyázz magadra, és sok boldogságot.
1: Köszönöm.
0: Kitartás, erőt és
2: leszel egyszer még szabad.
0: Kompromisszumot. Hosszú út előtt állt. Csáu.
3: Fájdalommentes kompromisszumokat kívánunk. Sebestyi Balázsa.
0: A gyerekek, jó ez. Esküvő, nyár, nagy szerelem.
3: Úgy szeretném, hogy felcsillan a szemed egy jó téma kapcsán. Esküvő.
0: Esküvő, nyár. Esküvő, esküvő. Ez egy kis kedves, erre aranyos hangja volt. Meg jó kedvű volt. Láttad, hogy a készülőt, jön a vendégsere, készítik a mennyasszonyt. Jó időszak az igazából. Na jól van, oké. Tünde targoncás, mi az összes lábúja hiányzik?
3: Laktózás. Szerintem laktóz érzik.
0: Haló, jó reggelt kívánunk!
1: Igen.
0: Jó reggelt. Nagyon
3: jó reggelt, a szomszédban nagyon várunk kiabálnak.
0: Igen, zavarattunk egy... Zavarattunk egy pillanatra, rádiós közélemény kutatást végzünk Rákóczi Ferenc Ráskó Eszterrel.
3: És Sebestyén Balázsa.
1: Jó, de kicsoda,
2: ki mellette
3: ti lesztek az, mindenkinek megvan a lábúja? Ez a legfontosabb kérdés.
0: Ki a kolléga ott melletted?
3: Le, hogy mellett letetted. Letetted, te kutya!
0: Szaktanári! Milyen káoszban volt ő? Milyen káoszban volt? Mi volt ott?
3: Ez mondom neked, ez egy brigád volt.
0: Nagyon keménybe voltak.
3: Brigád volt, és nem találták meg a kötőanyagot, és most pánikba voltak. Mert vissza kell menni a tüzépre.
0: Nagyon keménybe voltam.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Arcképcsarnokkal őrzik a TIT egykori vezetőinek emlékét. A sötétség birodalmában barangoltak a kecskeméti diákok. Magas lesz az UV-sugárzás a környéken. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Több fontos döntést is hozott éves közgyűlésén a Bács-Kiskunvár megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. A szervezet arcképcsarnokot hoz létre, amely méltó emléket állít az egykori és a közelmúltban elhunyt megyei TIT elnököknek, írja a Vármegyei Lap. A közgyűlésen megemlékeztek többek között a nemrég elhunyt Király Lászlóról és Kraszkó Károlyról, akiknek nevét a jövőben a Magyar Tudomány Ünnepe megyei tudományos emlékülése is viseli majd. A testület új vezetőségi taggá választotta Dolog Ernőt, a Jakab-szállási iskola igazgatóját. A közgyűlés elfogadta a tavalyi beszámolót is, amely szerint nőtt a rendezvények száma, a látogatottság és a társulat bevétele is. Az új megyei elnök megválasztását várhatóan szeptemberben tartják meg. Különleges érzékenyítő foglalkozáson vehettek részt a kecskeméti II. Rákóczi Ferenc általános iskola 4. osztályos tanulói. A gyerekek az érzékelések kertjében játékos feladatokon keresztül tapasztalhatták meg, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a mindennapokban a látássérült embereknek. Írja a Vármegyei Lap. A foglalkozás során 6 különböző próbát teljesítettek, miközben a látás helyett a tapintásra, a hallásra és a szaglásra hagyatkoztak. A programot a kecskeméti Szent László Lions Club szervezte, amely kiemelten fontosnak tartja a látás védelmét és az érzékenyítést. A szervezők szerint az érzékelések kertje kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok jobban megértsék a fogyatékkal élők mindennapi életét. Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megérkezett a vendégünk. Hát gyerekek, azért ez egy, hogy is mondjam, picit hosszabb könyv, mint a Rinna, tehát hogyha ebbe elkezdenénk a felolvasást, ez mintegy 8 évig tartana. Törteli Eszter írta, az a cím, hogy Szemtől szemben a halállal, és Eszterről annyit kell tudnunk, hogy ő bűnügyi helyszínelő, és szívesen fogadta a meghívásunkat. Hello, szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat!
0: Hát az első és legfontosabb kérdés az az, hogy miért? Mikor jön el az ember életében az a pillanat, hogy azt mondja, hogy ő be akar menni egy olyan helyszínre, ahol az élettel összeegyeztethetetlen nyomokat talál egy holttestet, talál mindenféle olyan dolgot, amit az emberek nagy többsége szeretne elkerülni.
1: Akkor kezdem a végével. Én már nem vagyok bűnügyi helyszínelő, de ugye sokáig ezen a területen
2: most
1: dolgoztam.
2: Most SMK-sként dolgozom.
0: Ugyanolyan fényes, annyira mocskos.
1: Igen. De alapvetően én gyerekkorom óta különös érdeklődést mutattam, úgymond az emberi test iránt, mint orvosi szempontból. Tehát engem így nagyon érdekelt ez, hogy ami él, az mitől él, hogyan működik az ember, és hát nyilván, hogy mi történik utána. Tehát ez egészen kicsi koromtól megvolt ez a nevezük biológiai érdeklődésnek. És én soha nem voltam ilyen nagyon lányos lány gyerekkoromban sem, tehát én nagyon szerettem volna katona lenni, vagy orvos, vagy katonaorvos, tehát ilyen terveim voltak. Én úgy töltöttem már a nyarokat is, hogy szöges drótból akadálypályát építettem a kertben, és én ott rohangáltam, tehát az valahol...
0: Micsoda szép nyarak lehettek.
1: Valahol borítékóval volt. Hol van ezt?
2: Desszantozik éppen nekem.
1: Igen, egyébként ez volt a menetrend otthon, hogy kerestek valahol akkor, vagy a fa tetején, vagy valami veszélyes helyen, és már akkor úgy gondoltam, hogy valami ilyesmi irányba szeretnék elindulni, tehát mindenképpen valami egyenruhás élet felé.
0: Milyen végzettség kell ahhoz, hogy az ember bűnügyi nyomozó legyen?
1: Én elvégeztem, még akkor rendőrtiszti főiskolának hívták, és akkor bűnügyi szaknyomozóként végeztem ott. Majd ezt követően én szereztem ott egy mesterdiplomát is, rendészeti vezető, és ezután pedig ez egy speciális képzés, gyakorlatilag én szemlebizottság vezetőként dolgoztam, és ezt kellett még hozzá végezni.
3: Az elmélet és a gyakorlat az mindig más. Tehát egy csomó ember feltételezi magáról azt, hogy neki ez menni fog, aztán eljön az első eset, amikor kiderül, hogy valóban működik ez gyakorlatban. Te emlékszel a legelső esetedre?
1: Én még egy nyári gyakorlaton voltam, amikor hát így gondolták, hogy ha már engem ez a téma érdekel, akkor így bedobnak a mély vízbe, és így direkt kiválasztottak nekem egy olyan esetet, egy olyan ügyet, hogy szerintem az emberek 99%-a így sírva menekült volna ki a bonzteremből, és hát ott volt egy pillanat.
2: Egy Nutribulletből kellett kiszedni egy postást. És...
1: nem részletezném, inkább, mert sokan reggeliznek. Úgyhogy...
2: Nyugodtan, ez egy olyan műsor, hozzászoktam rosszul érzni
0: magam. A dolgok is történtek.
2: Elengedheted magad, hát minden érdekel.
1: Egy jó vízi halott, tehát annak úgy azért van állaga is, meg szaga is, meg minden. És hát ott volt egy ilyen pillanat, amikor így, hát én mint a kocsma ajtón így beléptem a bonzterembe, nagy lendülettel, nagy mellénnyel megálltam.
2: Mi van ma?
1: Igen, megláttam így ott a fekvő derékfest, így jöttek a szagok. Én úgy emlékszem, hogy csak 2 másodpercig, mások szerint több ideig, de ezt most hagyjuk. Szóval, hogy néhány percig talán, úgy azért úgy lefagytam. Tehát ilyenkor a legjobb szó erre az az, hogy így lefagysz, így az összes vér kimegy mindenhonnan.
2: Sokat
1: kaptál. Tehát igen, tehát így azt éreztem, hogy majd megfagyok. Melegem van, minden bajom van így egyszerre. És így álltam, és így néztem, és így próbáltam magamat visszahozni, hogy na, ha most visszafordulok, akkor ennek ennyi volt, úgyhogy inkább erőt vettem magamon, és akkor próbálkoztam, de azokat a kaján vigyor tekinteteket nem felejtem el, ugye
0: a rutinos kollégák,
1: hogy na, és akkor
3: na, mi van,
1: várták,
3: cica? Ezt akartam, na,
1: igen, tehát így dől vagy nem dől, állító rossz nyelvek szerint ilyen fogadásokat is kötöttek, hogy dől vagy nem dől, így mindig az újakra, és hát ez volt az a pillanat, amikor tényleg eldőlt, hogy jó, akkor ezt csináljuk.
0: Jó, de te dőlni nem dőltél.
1: Nem dőltem.
2: Annyi, hogy 3 nap hamarabb találtak a vízi hullát, csak bent tartották neki kicsit, hogy jobb legyen az élmény. Igen.
0: Meg lehet ezt szokni?
1: Szerintem meg. Alapvetően, tehát aki ezt a szakmát választja, az nyilván azért tudja, hogy mire vállalkozik. Ezt nem hiszem, hogy tanulni meg lehet. Tehát, hogyha valakiben nincs meg ez a képesség, hogy ezt bírja, tehát, hogy mesétálok az utcáról, és akkor ezt elkezdem, akkor szerintem ezt nem lehet megtanulni, de egyébként az valóban így van, hogy utána ez is ugyanúgy, mint bármilyen más munka, egyébként totál tud rutinná válni.
0: De mondjuk a szagok például, ugye azt elmondtad az előbb is itt az első esetnél, hogy az egy nagyon szörnyű volt, vagy az orr az elkezd tompulni. pulni, és hát, azt mondod, hogy jó, hát ez van.
1: Biológiailag, ha jól tudom, akkor ilyen 80 néhány másodperc alatt egyébként a szaglóideg elfárad, uh-huh. Tehát egyébként a szagokhoz ténylegesen hozzá lehet szokni, és az nagyon nagy butaság, amikor mondják, hogy rakjunk az órunk alá mentolt, meg ilyen hülyeségek, mert hogyha az ember ezt csinálja, akkor azzal csak azt éred el, hogy folyamatosan újra fogod érezni ezt a hullaszagot.
2: Jó, ne házassági tanácsokat adjunk most azért. Menjünk be a gyakorlatot.
1: Úgyhogy ez igen, tehát ez nem olyan jó ötlet, de egyébként meg lehet szokni, abszolút.
3: Neked pontosan mi volt a feladatod? Tehát mit csinál egy bűnügyi helyszínelő?
1: A bűnügyi helyszínelő, az egy nevezük gyűjtőfogalomnak, vannak a bűnügyi technikusok, ők azok, akiket a filmekben is lehet látni, akik ugye poroznak, meg nyomokat rögzítenek, stb. Én ugye a szemlebizottság vezetőként gyakorlatilag a helyszíni tevékenységet irányítottam, illetve jegyzőkönyveket készítettem.
0: Hát te vagy az, akit látunk az ilyen filmekben is, hogy odamész, tollal fogjuk meg ugye a bögre szárát, mert azon van nyom.
1: Nem mondjál ilyeneket, mert rosszul lesz.
0: De én láttam a tévében, a NCIS-ben is ez volt.
2: Az igen. Nem NCIS, hanem Nicsi.
0: Ja, Nicsi.
1: Igen, így szoktam mondani viccesen, hogy nagyon izgalmas lenne egy magyar CSI sorozatot leforgatni, és akkor így az első 10 rész, hogy jegyzőkönyvet írunk.
2: Nagyjából, Magyarországon adminisztrációval kezdődik
1: így
2: az
1: van,
2: egész.
1: Így van, abszolút.
0: Azokból semmi nem igaz?
1: Hát nagyon sok olyan dolog van benne, amire azt mondom, hogy valami olyasmi történik a valóságban is, de nyilván ez nagyon meg van szépítve, ki van kozmetikázva. Én nekem, amit most itt említettél példát, hát ebbe az a kedvencem, hogy tollal felemelek egy bizonyítékot, könyörgöm, hát azon a DNS-em rajta van a tollon. Ha azt ráteszem valamire, meg érintkezik vele, aha. Ezt hívják kontaminációnak, akkor ugye átmegy azonnal az én DNS-em arra az adott dologra, és innentől kezdve a bizonyítéknak annyi, hiszen az ügyvéd bármelyik az ügyvéd azzal fog védekezni, hogy hát ezt a helyszínelők vagy a nyomozók tették oda a helyszínre. Tehát, hogy ez már innentől nem lehet.
2: És kapcsán hány gyilkosság ügyben vagy gyanúsított jelen pillanatban? Hogy...
0: egy kezdőkorodról.
1: Voltak ilyen érdekes pillanatok, igen, amikor jött a találat, és akkor így néztünk össze, hogy igen, melyikünk volt.
0: Megkapjátok a hívást, hogy találtak akkor egy holttestet, ki kell vonulni ide. Oké, megjelenik a csapat, milyen a hangulat, majd ez egy fontos kérdés ez egyébként. Ki megy be először, végigmentek-e a helyszíneken úgy, hogy rögtön be a közepébe, vagy kívülről haladtok befelé?
1: Ez egy nagyon-nagyon aprólékos munka, kezdjük az elején, tehát hogyha jön egy úgynevezett küldés, tehát úgy hívják, hogy küldés, amikor megérkezik a riasztás, ilyenkor ugye a bűnügyi helyszínelők bent vannak egy épületben, egy ügyeleti helységben, és ugye megérkezik ez a riasztás, akkor gyakorlatilag ilyen legkésőbb 10 percen belül, mindegy, hogy mikor jött a riasztás, tehát hogy hajnalban éjszaka nappal, akkor 10 percen belül lent kell a kocsiba lenni, teljes harci tízbe felszerelve és indulni. Ezután ugye, amikor megérkezik az ember a helyszínre, akkor az mindig adatgyűjtéssel kezdődik, ugye tájékozódással, stb., mert ugye tudjuk, hogy az információ azért torzul. Tehát sokszor szaladtunk abba bele, hogy a bejelentéshez képest egy teljesen másik címre érkeztünk gyakorlatilag. Tehát, hogy mire ugye kiérkezik a bizottság, addigra azért ugye az információk is szaporodnak, és akkor ennek fényében ugye ez fontos lépés. Ezt követően pedig hát mindig a külső környezettel kell kezdeni a szemlétet, akár környező utcák, és akkor szépen halad az ember befelé, és azután ugye jön az ajtó leírás, ami egy nagyon fontos része, majd a lakásnak az összes helyisége, abban minden berendezési tárgy, minden egyes dolog, és hát ugye lehet úgy is kezdeni egy szemlét, hogy a holttesttel kezdjük, és utána a többit, vagy pedig a úgymond a lakás nézzük körbe, és utána a holttestet. Én általában ezt a verziót választottam, mert szerettem már előzetesen tájékozódni arról, hogy van-e esetleg a lakásban valami, ami később érdekes lehet.
2: A technológia mennyire dobta meg azért a folyamatokat az elmúlt pár évben?
1: A technológia az rendelkezésre áll ugyan, és hát ezekben a CSI filmekben látjuk is ezeket a szuperkütyüket. Hát maradjunk annyiban, hogy a magyar valóságban azért ezek a szuperkütyük, ez gipsztej, spárga, szilikon, és...
0: Mi nem mentünk előre.
2: A régi jó dolgok.
0: Igen, az működött.
1: De egyébként működik, tehát hogy ebben ez az érdekes, hogy ezek jól működnek, tehát egy celluxos letapogatási ruházatról teljesen jó eredményeket hoz, mondjuk szövetszálakból, bármiben. Tehát ezek működő technikák. Ezek a szuperkütyük nem állnak rendelkezésre. Egyébként Magyarországon, hát részben nyilván azért folyamatos ez a fejlesztés, csak nagyon nehezen követi le egymást, úgymond a technika, meg az integráció. Tehát...
2: De mondjuk egy drónt nem vetnek be ilyenkor, hogy átpásztázza a környéket, vagy ilyesmi, hogy ezt utólag vissza tudják nézni, milyen volt a
1: Hát az nem a helyszínelők, tehát a helyszínre lehet igen ilyen speciális szerveket úgymond hívni, hiszen ez egy abszolút csapatmunka, tehát itt olyan társszervi együttműködések vannak, kezdődik ugye a mentősökkel, akik a helyszínen vannak, akkor akár katasztrófa védelem, tűzoltók, akkor ugye akár mentőegységek, és hát nyilván a kutyás egységek.
3: Uh-huh. És akkor ilyenkor ti kis kosztümben besétálsz, és előkerülnek ezek a kis nejlonzacskók, amiben begyűltitek a csikkeket. Tehát mi az, amit összeszedtek, mi az, amit érdemes összeszedni?
1: Na, kezdjük az elején, kosztümben nem lehet helyszínelni, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon tévhit egyébként a
0: filmekben. A mindig abban volt.
1: Tudom, tisztán vagyok vele. De hát elképesztő, hogy milyen helyekre kell bemenni, tehát ez is a filmekhez képest egy teljesen másik dolog, hogy a filmekben minden alkalommal ugye ilyen gyönyörű, szép, tiszta, luxus lakások, stb. Hát olyan helyeken jártam, hogy tényleg ez a padlótól a plafonig, szemét, mindenféle kacat, ugye nagyon sok az ilyen, ezt úgy hívják, hogy patológiás halmozó, tehát ez a kényszeres gyűjtögető például, akiknek az egész háza tényleg olyan, mint egy ilyen hódvár, és nagyon sok ilyen helyen kell lenni, plusz nyilván ugye a helyszínen azért mindenki veszélyben van ugye a szennyeződésektől. Tehát, hogy ez az egyik ok. A másik, nyilván mi magunk is összeszennyezzük a helyszínt, tehát ezért nagyon fontos a védőruha, ez a fehér ruha, amiben ugye lehet látni, ez mindenkinek fel kell venni, és a filmekben ezen is én nagyon jól szoktam így mosolyogni, hogy ott vannak a bűnügyi technikusok ugye talpig beöltözve, szájmaszk, kesztyű, stb., és akkor besétálnak oda kosztümbe a többiek. És hát akkor mi értelme van beöltözni? Hát ugye mi szórjuk a DNS-ünket, tehát itt is most, ha ebben a helységben, itt ezen a ásványvizes flakonon, ami előttem van, hogyha most ezt bevinnénk DNS-vizsgálatra, mindannyiótoknak rajta lenne a DNS-e, úgyhogy nem nyúltatok hozzá.
2: Hát a Ferinek akadás azt mondani, hogy ez a viselkedés, amit csinálsz itt ebben a szobában.
3: Nekem mondjuk
2: ilyenek
3: az egy DNS.
2: Több helyen van a DNS.
0: Amikor így bejössz, és van egy csomó különböző testakatú ember, akkor átfut az agyadon, hogy a Ferit nehezebb lenne helyszínelni.
1: Nem, alapvetően nem, maximum hullazsák méretén gondolkodni
0: kell.
3: Na jó, oké, tehát ott tartottunk, hogy bementek egy ilyen helyszínre. Ott lehet egy csomó nyom, ott lehet például egy rakás cigarettacsik. Tehát mi az, amit érdemes hazavinni, és mi az, amit nem érdemes hazavinni? Tehát hogy mi szerint szelektáltok?
1: Ez mindig a helyszín adottságaitól függ, tehát attól, hogy mi történt ott az előzetes információk alapján. Tehát hogyha mondjuk egy szemmel láthatólag, vagy minden szerint stimmelő öngyilkosság történt, akkor ott nem feltétlenül szükséges mondjuk nyilván az egész házat szétszedni és mindent becsomagolni, hanem ugye úgy fogalmaz a jogszabály is, hogy a halálesettel összefüggésbe hozható dolgokat. De egy emberölés helyszínén, hát ott szinte leltelszerűen mondhatni az egész házat el szoktuk csomagolni, tehát nem volt ritka, hogy ilyen 300 bűnnyellel végződött egy-egy ilyen szemle, és akkor igen, ezt úgy, mint a filmekben, egyesével szépen lerögzíteni. Hát egy nagyobb emberölés helyszíne az ilyen 24-36 órát simán eltarthat.
0: Hány eset van mögötted? Mert mondod, hogy nagyobb emberölés, kisebb, öngyilkosság, ilyen baleset. Gyilkosság, baleset.
1: Hát nem számolom, tehát ezt nem húztam erről soha statisztikát, de az biztos, hogy több ezer ügyhöz volt valamilyen formában közöm.
3: Az NCIS meg mindenféle sorozatok miatt mondjuk a hozzátartozóknak vannak, hogy is mondjam, ilyen irreális elvárásaik, hogy nektek mit kellene tudni meg, hogy akkor ő látta a sorozatban azt, hogy és akkor hol van az a permet, amivel most mindent be kellene spriccelni, tehát hogy vannak ilyen sztorik?
1: Természetesen ezek a sorozatok ilyen szempontból ugye azért rossz hatással vannak egy szinten az emberekre, mert megnézik ugye ezeket a sorozatokat, és elvárják, hogy azok a szuperkütyük ugye rendelkezésre állnak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk a helyszínről már egy DNS eredményt lehet hozni. De ilyen nincsen, tehát Magyarországon több hónap akár egy DNS vizsgálatnak az eredménye. Illetve hát nyilván a fizika törvényeit azért nem lehet átverni. Tehát, hogy vannak olyan fizikai törvényszerűségek, amiket hiába szeretne az ember, de nyilván az nem fog működni. Tehát, hogy ezekben azért volt elég sok ilyen kérdés, és hát én mindig ilyen hát viccesen mondtam, hogy egyébként jobb a helyszínelőket idézőben nem felbosszantani egy helyszínen, mert lehet csinálni olyan alapos szemlét is, hogy tényleg vödörszámra kiszórni a koromport és az egész házat úgymond teljesen feleslegesen és indokolatlanul úgymond szétbombáztatni, csak azért, mert attól a bejelentő vagy a sértett eredményt várhat, de én azt gondolom, hogy mivel ez egy szakma, egy kicsit tudni kellene megbízni a szakemberekben, hogy tudják a dolgukat.
3: Olvastam, hogy volt, aki azt kérte rajtatok számon, hogy miért nem nyelitek ki az elhunynak a gondolatait.
1: Igen, tehát volt olyan, aki azt kérte, hogy vágjuk le a holtesnek a fejét, és kössük rá egy projektorra, mert a Vadi új vagy nyugat című filmben ez ugye szerepel ez a jelenet, hogy ott kivetítik az ő gondolatait.
2: Az utolsó képet, amit látod, azt lehet
1: kijelenteni. Igen, és akkor volt, aki bejött, és egy az egyben ezt kérte például tőlünk.
2: Ez szerintem teljesen.
0: És ilyenkor, de ilyenkor elkezded magyarázni, hogy ez egy film, és ez a valóságban nem működik?
1: Nem ilyenkor próbálsz úgy tenni, mint a te lennél a páfránya a helyiségben, és
0: így. Úgy csak ne hozzám
1: jöjjön oda. És keresed egy nála sokkal tapasztaltabb kollégát, aki az átirányítod.
0: Konfliktus van a hozzátartozókkal? Azt nektek kell kezelni, vagy arra van valaki?
1: Volt, sok esetben engem is paraszoltak be több esetben. Ez általában abban a helyzetben fordult elő, amikor valaki nem tudta elfogadni azt, hogy itt mondjuk öngyilkosság történt. És én ezen úgy mindig elgondolkodtam, hogy miért könnyebb vajon az embereknek azt gondolni, hogy a szerettemet megölték, mint elfogadni az öngyilkosság tényét.
2: Hát ezt szerintem te is tudod,
1: ez egy kicsit felelősséghárításnak is tűnik valahol, hogy hát, hogyha valaki más a felelős a halálért, nyilván egy hozzátartozó nem lesz felelős a halálért, hiszen ha valaki depressziós vagy olyan állapotban van, akkor az sajnos én is azt mondom, hogy nem mindenkit lehet egyébként megmenteni, de ilyenkor nagyon szeretnek az emberek gyakorlatilag bármibe kapaszkodni, ami kisegíti őket, hát és ilyenekből szokott lenni inkább probléma. Hát ezt azzal lehet kivédeni nyilván, hogy ami teljesíthető kérés, annak eleget kell tenni, teljes körű alapos, akár úgymond kiterjesztett nyomozást ilyen esetben le kell folytatni, és akkor utána gyakorlatilag van az a pont, ahol meg neki is el kell fogadnia, hogy nincs tovább.
0: Igen, meg hát ott már nem a te dolgod lesz kísérni ezt. Abszolút, a dolgot
1: hát
0: tovább.
1: Abszolút, mindenkinek van főnöke, tehát...
0: Melyik a nehezebb? Szervek. Egy gyilkossági ügy, vagy egy öngyilkosság helyszínelése? Vagy nincs ilyen?
1: Hát ugye amikor egyértelmű emberölés helyszínén van az ember, szerintem ezek közül is az volt mindig a legnehezebb, ahol ismeretlen volt az elkövető. Mert ha ismeretlen az elkövető, akkor ugye óriási, tehát amúgy is hatalmas a felelősség egy helyszín elön, de ilyenkor ez hatványozódik, ez a felelősség, hiszen hogyha ugye valami nyomot nem rögzítünk, nem jól rögzítünk, beszennyezünk, nem tudom, rálépünk, tehát hogy előfordul nyilván olyan dolog, hogy akár mi magunk megsemmisítünk egy bizonyítékot véletlenül, akkor onnantól kezdve bukik az egész eljárás. És hogy mindennek pontosan törvényesnek kell lenni, mert ugye sokszor bizonyítékokat azért zártak ki, mert egészen egyszerűen ugye mondjuk nem a jogszabályoknak megfelelően kerülhetett rögzítés.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
2: Végre itt a nyár! Élvezd ki a jüsszel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
8: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán. Június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
9: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
10: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, Safari Cirkusz, Vidám Park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
11: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
12: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
13: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkos, kalandoz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
7: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
14: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
6: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
15: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
6: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
16: Reklámot hallottak.
6: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
17: Körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedésbiztonsági fejlesztés kezdődött az 52-es főút egyik forgalmas csomópontjában, Bács-Kiskunban. Megkezdődött a körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek során a Fülöpháza és Solt közötti szakasz újul meg, valamint összesen 4 új körforgalom épül, írja a baon.hu. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabb és gördülékenyebbé tegye a közlekedést az útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején a közlekedőknek forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítaniuk, ezért fokozott figyelemmel érdemes közlekedni az érintett szakaszon. Ünnepélyes keretek között köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat a Kecskeméti Városházán. Díszoklevelet és virágot vehettek át azok a tanítók, tanárok és óvónők, akik 50, 60, 65 vagy 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Az elismerést olyan pedagógusok kapták, akik legalább 30 éven át dolgoztak a pályán, és ebből minimum 15 évet Kecskeméten töltöttek, írja a híres.hu. Az ünnepségen Szemereini Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak tudást adtak át, hanem generációk életét formálták példamutatásukkal és elhivatottságukkal. Az eseményen arany, gyémánt, vas, rubin és platin a díszok leveleket adtak át a több évtizedes szolgálat elismeréseként. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
18: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni.
17: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar, addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
20: Vendégünk is van, Törteli Eszter, bűnügyi helyszínelő, aki egy könyvet is kiírta, vagy könyvet is kiadott, kiírt magából, hát volt mit kiírni. Erről a mennyi ideig tartott ez, Eszter? Várjál, egy pillanat. Ja,
21: kicsit,
20: vagy.
21: Kicsit azt mondom, hogy tőlem kérdezem, figyelj, megközelítőleg.
22: Mindig benne vagyok.
23: Egész pontosan 16 évig.
20: 16 évig csináltad ezt a, hát nem tudom, szép szakmának tudjuk ezt nevezni?
23: Nekem az volt abszolút, igen.
20: Mi volt a legnagyobb büszkeség ebben a 16 évben? Melyik volt az az eset, amire azt mondtad, hogy na, ezt megoldottuk.
21: Ezt jó kitaláltam.
23: Nagyon sok olyan ügy volt, hál' Istennek, amiben nagyon szép eredményeket tudtunk hozni, mert bennem volt mindig egy ilyen akaratosság, egy ilyen nagyon mély megérzésekre hallgató ösztönöm. Tehát, hogy azt mondtam valamire, hogy itt valami történt, akkor arra hallgattam, és éreztem, hogyha van valami. És éppen azért úgy gondolom, hogy voltak szép felderítések. Egy olyan ügyet tudnék talán kiemelni, amire azt mondom, hogy mindenki azt mondta, hogy ez teljesen veszett fejsze, illetve hát az összefüggéseket sem látták, hogy volt az országban egy ilyen öngyilkos hullám, amikor ilyen kvázi szektaszerűen elkezdtek emberek meghalni párosával, tehát kettesével hajtották ezt végre, és ez így országosan elindult egy ilyen történet, és én kezdtem el felfedezni azt, hogy hát ezek lehet, hogy összefüggnek, mert annyira sok volt a hasonlóság az ország különböző pontjain bekövetkezett haláleseteknél, hogy ezt mindenképpen össze akartam rakni ezt a dolgot, és hát ez olyan volt, mint a filmekben ez a része, tehát kitapétázva otthon, meg a folyosón, meg a munkahelyen, mindenhol minden. Ezzel keltem, ezzel feküdtem, ezzel az ügyel, rengeteg mindenkit végig kellett ellenőrizni, tehát ilyen több ezer embert kellett ellenőrizni ahhoz, hogy megtaláljam azt az egy közös többszöröst, aki mozgathatja a szálakat. Ő persze álnéven volt fent, ugye a Facebookon, őt utána később onnan sikerült azonosítani. Ez volt az az ügy, amire én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, hogy ezt sikerült megállítani, mert aznap, amikor elfogtuk ezt az elkövetőt, akkor hatan szerettek volna éppen öngyilkosságot
20: elkövetni. Tehát ő beszélte rá őket?
23: Igen, ő vette rá őket. Tehát, hogy folyamatosan interneten kapcsolatban álltak egymással, mert ez ha hihetetlen, ha nem, de léteznek ilyen öngyilkos fórumok, ahol szabadon beszélgetnek gyakorlatilag az emberek erről a témáról. Nyilván a rendőrség próbálja ezeket nyomon követni figyelmet, de hát tudjuk az interneten, azért ez két perc alatt csinálnak egy másikat, és megy tovább az élet, és egy ilyen fórumon ugye elkezdett ilyen, hát kétségbe esett fiatalokra vadászni, elkezdett velük beszélgetni, és gyakorlatilag rábírta őket ennek az elkövetésére, és hát őt felettébe elveszte.
1: És az elkövetőről mit lehet tudni, hogy neki milyen volt a karaktere, vagy a profil, miért csinálta?
23: Hú, hát én vártam, amikor meg volt az elfogás, azt egy külön egység végezte, ugye hát azért egy arra számítottunk, hogy egy nagyon veszélyes emberről van szó. Én ott ültem a kihallgatóban, már nagyon izgatott voltam, hát azért tényleg hónapokig tartó kőkemény munka után itt ül, és szemben részes a többi.
1: Valakivel, aki nem is tudott, hogy kicsoda, nem? Tehát van egy nagyon mély elköteleződés.
23: Ez amúgy tényleg nagyon be tud kattanni az ember ilyenekbe. És vártam, kinyílik az ajtó, és behoztak egy ilyen összeszakadt 18-9 éves fiatalembert, és így ücsörgött ott.
20: Nem
23: a
20: volt benne
23: sarokba.
20: Az, hogy megütöd. Én biztos, hogy megőrülnék ettől, hogy elkaptad, kibogoztad a szálakat, ott van ez az aljas rohadék, én nem tudnám visszafogni.
1: Mi volt
20: magad
1: a motivációja?
23: Neki egy nagyon durván bántalmazó gyerekkora volt, tehát őt konkrétan láncon tartotta az apja kamrában, és verték, és bántalmazták, és gyakorlatilag ezt a hatalmat élvezte. Tehát azt élvezte, hogy neki hatalma van, Istent játszott szó szerint mások felett. Tehát őnek erről szólt ez az egész.
1: És mi lett a büntetése?
23: Hát ez öngyilkosságban közreműködésnek minősül. A pontos végét nem tudom, hogy hány évet kapott, de az biztos, hogy azért ő volt egyébként az első, akit így sikerült elítéltetni Magyarországon.
20: De ez gyakorlatilag már túlmutat egy kicsit a feladatodon, tehát itt te már nyomozó is voltál akkor, nem?
23: Ahogy kezdtem, hogy én korábban nyomozóként dolgoztam, és utána lettem bűnügyi helyszínelő, tehát ez még így a nyomozói.
1: De akkor ez egy precedens értékű ügy volt, nem? Tehát akkor gondolom már kellett verned egy csomó új dolgot így a bírókon, meg hogy akkor ennek pontosan mi a tétje, mi a súlya?
23: A bűncselekmény létezett, csak ilyenben még ilyen szintű bizonyítékokat nem nagyon sikerült összerakni, hogy valakit ilyen miatt elítéljenek, mert ugye ennek vannak feltételei, tehát hogy kvázi tevőleg részt kell vennie valamilyen formában ebben az öngyilkosságban ahhoz, hogy őt elítélhessék.
20: Nagyon fontos kérdés érkezett, azt kérdezném a helyszínelő hölgytől, hogy az új lenyomat port mivel lehet leszedni az üvegről, mert eddig semmivel se sikerült.
23: Valahol valaki.
20: Igen, hát valahol van valami eset.
23: Ha beszóltál a helyszínelőknek, akkor valószínűleg azt a tanácsot adták, hogy jó vizes ruhával törölgessed, mert az garantált, hogy örök élet meg két napra beissza az adott felület. Úgyhogy azt szoktuk mondani, hogy száraz ruhával szépen át kell törölgetni először, tehát leszedni úgymond a nagyját, és akkor utána pedig bármilyen gyakorlatilag ilyen ablakmosóval, vagy bármilyen folyadékkal egyébként szépen le lehet törölni. Csak először szárazzal, jó? Tehát ez a lényeg.
2: Vannak bizarr sztorik, tehát olyanok, amikre úgy ott álltatok, és így nem hittétek el, hogy ez megtörtént.
23: Hát elég sok ilyen volt, ugye a könyv is ezért született, mert ezeknek a jó részét egyébként be akartam mutatni. Az egyik ilyen történet, amit szerintem például nagyon nehéz lehetett ebben a szituációban ennek a személynek, aki érintett volt, hogy ő konkrétan arra kelt fel reggel, hogy egy elvágott torkú ember fekszik a nappali közepén. És hát ezt úgy nehéz kimagyarázni utána, elnyesték a nyakát, igen. Tehát ezt nehéz egy kicsit kimagyarázni, de alapvetően itt például az történt, hogy betörés közben meghalt a betörő, és konkrétan beleesett egy ilyen üveg dekorációba, és ez okozta végül a halálát, de hát azért ezt így el lehet képzelni, hogy reggel így fölkelsz, hisz ölevész a kis kávédot megcsinálod, és így ez a látványfogad, és na ezt magyaráznak, hogy neked ehhez nincs között.
21: Kati, mondtam neked, hogy pakolja este. Azt akarom kérdezni, hogy amúgy ez tényleg így van, hogy az ember alszik éjszaka, akkor nem kell fel arra, hogy valaki összetörik valamit a szobába, tehát hogy tudnak annyira mélyen aludni emberek, hogy nem hallják, hogy bejöttek a házba.
23: Hát ugye eleve ő ott követte el a hibát, hogy a teraszajtót így nyitva hagyta szellőztetés céljából, tehát az utcazaj valamennyire bejött, illetve hát ugye azért manapság már tudnak olyan jó szigetelésű házakat építeni, hogy gyakorlatilag a felső emeleten ő nem hallott ebből az egészből semmit.
20: És ilyenkor automatikusan ő agyanúsított? Tehát aludt bent, és tényleg elmondja, hogy de én itt aludtam, és itt volt a reggelre az elvágott torkú csávó a konyhámban, higgyék el, hogy nem én voltam.
21: Én nem szólnék senkinek, eltakarítani, aztán utána majd megoldják, hogy
23: a klórmézású
20: lakásság. Hiányzik.
21: Így van.
23: Igen, tehát ez egy érdekes helyzet. Nyilván itt a körülményekből abszolút meg lehet ezt állapítani, hiszen ugye én azt mondtam mindig, hogy a magyar rendszer szerintem nagyon jól működik abban a tekintetben, hogy egy több szűrős rendszerről van szó. Tehát ugye van egy helyszíni szemle, ami mondjuk úgy, hogy az első szűrő. A helyszínelőknek nincs röntgen szeme, tehát hogy lehet nyilván olyan belső sérülés, vagy természetes halálok, ami nem látszódik úgymond az emberem, de alapvetően ugye a helyszíni körülményeket megvizsgálják. Utána jön a nyomozás, és ezzel párhuzamosan ugye a boncolás, és ez még plusz két olyan további szűrő, hogyha esetleg a helyszínen valamit nem sikerült feltárni, mert nem látható, mert nyilván nem lehet belelátni az emberekbe, akkor ezt a későbbiek során még fel lehetett tárni, és hát itt is utána sikerült megállapítani, hogy valójában ő előbb meghalt, tehát egy természetes halálok volt, és utólag keletkeztek a sérülések, tehát nem történhetett ott semmilyen bűncselekmény.
20: De addig a csávó gyanúsított, aki bejelentette az ügyet.
23: Alapvetően a bejelentő nem gyanúsított, nem lépelő gyanúsítotti státuszba, de nyilván egy alapos kihallgatásnak azért alá kell vetni, hogy tisztázni kell ezeket a körülményeket.
0: Volt egy olyan sztorid, ahol az egyik rokon együtt élt a halott apjával évtizedeken keresztül.
23: Igen, és ez nem is csak egy ilyen ügy volt, csak hát egyről akartam írni a könyvben, de több ilyen esettel is találkoztam. Tehát az, hogy többször ez előfordul, hogy valaki meghal, és hát úgy van vele a rokon hozzátartozó, hogy hát jó, jön az a kis nyugdíj, vagy esetleg neki nincs saját bevétele.
21: Jó helyen van egy.
23: Igen.
20: Befizettünk utána és, mindent.
23: És hát itt az illetőnél hát nyilván azért volt egy kis szellemi visszamaradottság, de hogy ő gyakorlatilag úgy nem is fogta fel, hogy meghalt, meg hát mondta, hogy neki egész életében csak ő volt ez a hozzátartozója, és ezért mindenképpen vele akart együtt maradni, és valóban egy ágyba aludt vele, ott feküdt mellette ez, folyamatosan.
21: De ez miért van? Mondd meg nekem, hogy miért van az, hogy az én gyerekem egy rossz kilincset meg fog elkap valamit tőle. Valaki hullával alszik egy ágyba. Egy évtizeden keresztül. Hogy, és semmi baj nem lesz. Ez mi múlik ez pontosan? Hogy mi?
23: Hát ez pont ezen, hogy belegondolsz, akkor nevezzük úgy, hogy a szegmensekben élők általában ritkábban betegednek meg. Miért? Mert gyerekkoruktól kezdve, vagy akár ugye egy adott időszakban minél több fertőzéssel találkozol, egyébként annál ellenállóbb lesz pont ugye egy szinten az immunrendszer.
21: Ne takaríts ennyit. Hát előtte nagymamámmal aludtam együtt 40 évig, mert ő volt halott, de most, hogy mi
23: a? Tehát a túlzott fertőtlenítés egyébként ilyen szempontból nem mindig jó, mert ugye akkor gyakorlatilag...
21: De most egy hulla az nem halálos ítélet egy házban? Tehát azt mondod nekem, hogy aki egy hullát tart a szobában, hogy az nem egy...
20: Megúszható.
23: Szemmel láthatólag igen, mert mit mondtam, több ilyen eset is előfordult.
21: De ez azért van, mert a páratartalom miatt így mumifikálódik inkább, mint hogy lebomlana. Mi történt?
20: Na jó, hát ez az első 3 hét, miután már mumifikálódott, akkor oké. Na de addig.
21: De figyelj, de nem folynak ki belőle testnedvek.
23: De, abszolút. Csak hát ugye ágyneművel szépen be volt takarva, és akkor ott az felszívta gyakorlatilag.
20: Mama.
23: Igen, hát van ennek egy jellegzetes bukéja, egyébként így a rohadó káposzta torzsához tudnám hasonlítani nagyjából, tehát egy hasonló illatot kell elképzelni.
21: Gyermekkorom illata.
23: És talán már túl vannak a reggeli. És ez a szag, ez nyilván ez ott van. Hát erre szoktam azt mondani, hogy nyilván épelmélyű ember, tehát aki úgy rendben van, az ilyet azért nem fog csinálni. Tehát itt azért mindig valamilyen súlyos mentális hátrány az mindig szerepet játszott az ilyen extrémebb esetekben.
0: A halálnemeknek melyik az a fajtája, ami a legfelkavaróbb számodra?
23: Szerintem a mondhatni csúnyább ügyek azok mindig a magasugrások voltak. Ugye egy panel 33 méter magas, ezt szerintem 100 évesen is fogom tudni a méreteket, és ugye 33 méter magasról, amikor valaki ugye azért földet ér, az egyből az egy brutális sérüléseket tud okozni, tehát szerintem az, amire azt mondom, hogy tehát ha valaki engem valaha így talál meg, akkor engem eltettek lábalom, mert soha nem ugranék le, tehát hogy biztos, hogy nem, mert annyira iszonyatosan nagyon csúnya szerintem ez a halál. Meg ugye az, hogy ebbe belevonnak sok mindenki mást is. Tehát ugyanúgy, mint aki vonat elé lép. Hát ezért ott gyerekek vannak, ott emberek vannak, civilek vannak, stb. Én ezekre gondolom azt, hogy egyébként egyrészt ez egyfajta, hát most, hogy is mondjam, egy felelőtlenség az elkövető részéről, és aki mondjuk öngyilkosságot követel, hogy azért ilyen szinten belevon másokat. Másik szinten meg hát nyilván ez maga a látvány is azért nagyon-nagyon csúnya tud lenni.
20: Itt kint a teraszon voltunk a hírek alatt, ahogy szépen elnéztél arra keletre, és azt mondtad, hogy abban a házban is helyszíneltünk.
23: Igen, Budapestet én így ismerem, hogy gyakorlatilag ilyen térkép van a fejemben, hogy ott is volt cím, ott is volt helyszín, ott ez volt, ott az volt. Nagyon sok helyen jártam, igen.
21: Kérdeztetek ilyen spirituálisat amúgy, hogy például te így érzed, hogyha ha bemész egy szobába, hogy van annak egy ilyen energiája, vagy egy ilyen hangulata, hogyha mondjuk így gyilkosság történt, tudod, hogy így van valami plusz, amit tudod, nem tudom, hogy ez mondjuk egy ilyen érzék, ami kialakul az emberbe, de hogy fogékony vagy ez ilyesmire, hogy...
23: Én abszolút, és amikor ugye helyszínelőként is dolgoztam, akkor én mindig megpróbáltam, most úgy hülye hangzik, de így kapcsolódni az adott ügyhöz, és nagyon sok olyan megmagyarázhatatlan dolog történt, ilyen esetek kapcsán, ugye többről írok a könyvemben is, amit én elfogadom, ha valaki azt mondja, hogy nekem átlagon felüli megfigyelő képességem van, és azért tudtam ezeket

0: van, tehát hogy így jön veled ez az egész, nem tudod letenni egyből?
1: Olyan furcsa dolgok történtek, hogy amikor ilyen nagyon erőszakos címen voltunk, tehát ami tényleg ilyen indokolatlanul brutális erőszakos cím, akkor olyannal azért találkoztam, amikor így fura dolgok voltak, tehát ez a klasszikus értelemben vett, hogy ülsz és mozog a függöny, meg a szénsavmentes ásványvíz tetején lerobban és elárasztja a szobát, tehát hogy voltak olyan dolgok, amikre azt mondom, hogy hát most vagy véletlen, vagy nem, de időnként azért előfordultak ilyen dolgok. Én ezt, mint mondtam, mivel az egész halál témát én nagyon természetesen tudom kezelni, és abszolút nem félek ezektől a dolgoktól, ezért ezeknek én úgy olyan igazi különös jelentőséget nem tulajdonítottam, hanem igazából elfogadtam, hogy akár lehetettől is.
2: Erre a házra ugorjunk már vissza, mert ott egy érdekes...
1: Ne ugorjunk vissza.
2: Már úgy, hogy ne menjünk vissza, vagy le meg főleg nem, hanem hogy egy érdekes sztorit meséltél el kint.
1: Igen, itt a környéken esett meg, az az ügy, egy idős ember meghalt, és hát van az a helyszínelő mondás, hogy amely kutya a tenyeredből eszik, az a lábadból is fog, és sajnos egy ilyen eset történt, hogy
3: Bodri,
1: ez okkal van ez a helyszínelő mondás, és hát igen, ott például a kutya, a szegénykém ugye közel megette az elhunytat, ilyen ügyekkel is egyébként nagyon sokszor találkoztam.
0: Ilyenkor a kutya automatikusan örökös lesz?
1: Ilyenkor egyébként, ha már itt tartunk, beszéljünk erről, egyrészt nekem ezért nincs kutyám, kettő pedig, ugye, amikor volt is, akkor én halálra ejtettem, tehát én kiraktam,
3: hogy
1: engem biztos nem veszel meg, ne nézegessé. És alapvetően, ugye, ilyenkor az a legérdekesebb szerintem, hogyha egy ilyen eset történik, akkor utána a kutyát, bár ilyen megfigyelésre elviszi az állatorvos, tehát bekerül egy megfigyelésre, viszont utána a hozzátartozó, ha szeretné, akkor elviheti ezt a kutyát. És nekem az annyira furcsa dolog, és hát nyilván a kutya nem tehet róla, hát hogy ösztönlényt tette, úgymond azt, ami az ösztöneitnek megfelelő
0: volt. Hát az esetben az első követ, aki nem
3: endé meg. A nagypapa velünk él tovább.
1: Igen, de hogy azért ebbe gondoljunk bele.
2: És elviszik a kutyákat általában?
1: Simán. És amikor azt látod, hogy viszi a hozzátartozó, és a kutya így nyalogatja, és én így, nézel utána. Ez azért nekem legalábbis ezek voltak azok a pillanatok, amikor úgy elgondolkodtam, hogy mentem volna inkább műkörmösnek. Igen.
2: Tehát, most ne legyen kétséget, hogy a mi macskáink egy pillanatra gondolkoznánk, ha ott feküdnénk halottan.
0: Én ezt meg kell vigyem Mancit, meg kell vigyem. Manci nem. Azt még azt az alulutasokosat se eszi meg, ami éppen nem a szezonális. Tehát, hogy szerintem, hogy ott ülne fel, ezt a zsírosat én? Én biztos. Én nem.
1: Igen, egyébként a macskákban is ugye benne van abszolút.
2: Eszter, köszönjük szépen, hogy jöttél hozzánk. Törteli Eszter bűnügyi helyszínelő, a Szemtől Szemben a Halála című könyvszerzője.
4: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: down really easily.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Kecskemét képviseli Magyarországot a Nemzetközi Virágos Városok versenyén. Megnyílt a kecskeméti tabló kiállítás. Már lehet szavazni a kedvencekre. Köszöntöm, jönnek a részletek, Armani Évi vagyok. Megkezdődött a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, amelyre idén is több száz település nevezett. A szakemberek a következő hetekben értékelik a települések zöld felületeit, környezetszépítő programjait és fenntartható megoldásait, írja a hírös.hu. A szervezők idén kiemelten figyelik a klímaadaptív zöld területek kialakítását, a csapadékvíz hasznosítását és a környezettudatos fejlesztéseket. A díjazottakat novemberben hirdetik ki több kategóriában és tematikus külön díjakkal is jutalmazzák a legjobbakat. Közben az is eldőlt, hogy Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén a falvak között egyek, a városok kategóriájában pedig Kecskemét képviseli majd. Idén is a főtéren láthatók a kecskeméti végzős diákok tablói. A hagyományos tablókiállításon ezúttal 53 végzős osztály mutatkozik be, a tablók pedig a belvárosban tekinthetők meg, írja a hírös.hu. A programhoz kapcsolódó online szavazás már elindult, a kedvenc osztályokra június 10-én éjfélig lehet voksolni. Az esemény 10 éve része a város életének, és minden évben sok látogatót vonz. A legnépszerűbb osztályok értékes nyereményekben részesülnek, az eredményhirdetést pedig június 12-én tartják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
3: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állományt faladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban.
2: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi? Csajok, kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futóversenyeken bevezetik a női piszuárt.
1: Na várjál.
0: Na álljunk meg egy pillanatra.
1: A maga a piszoár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
0: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik meg a lábad.
1: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó.
0: Mi az, hogy női piszoár? Én ezt nem tudom értelmezni.
2: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy dézsába, rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
0: Igen.
2: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad a gér. Nagyjából. Inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a matyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
0: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
1: De van, ez ajtó. Tehát, hogy érted?
2: Ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
1: Csak egy ilyen félkör?
0: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszoára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
2: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
0: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
2: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
1: ez futóverseny, itt nincs portékád.
2: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál mi?
0: Lettolod a nadrágot.
1: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
2: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
0: Te miben futsz esküvői ruhába?
2: Igen.
1: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
0: Síruhában vagy
2: nem,
0: ezek?
2: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ezek igen. Fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
0: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri WC-ket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, na, kicsi labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi
2: de
0: dolog.
2: De csak be lehet látni.
0: Igen, szóval belátsz konkrétan. Nyitva van a teteje, persze.
2: De oldalról is belátsz. Nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
1: De ez egy futóverseny. Itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
2: Senki neki... lássa a picsámat pisilés közben. És a, nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
0: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
2: Hát, attól függ, ha most azt kell eldöntem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
1: Magasítsák meg.
2: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
0: Hát nem, hát nem, mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
2: Befejezted már.
1: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
2: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszoárban, az egy tömegpiszoár, ugye?
1: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus.
2: De mi az etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
1: Nem vagyunk hülyék.
2: De nem
0: oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
2: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil.
0: Igen.
2: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérik a többiek?
1: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
2: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló. Igen.
1: És akkor büszkén körbenézel,
2: és akkor,
1: hogy
2: és akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, wow. Legalább tudod, egy kézzel tudod, ilyen tapsolásáját. Nem, semmi?
0: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
2: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
0: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
1: ha haverral mész, akkor dumálsz.
0: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
1: Van ilyenünk?
0: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
2: Én tudom az enyémet.
0: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod a nevét?
2: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállított az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt mondom, hogy az én telefonomnak a neve. Nem, ez nem a te házasságot, felírt az enyém.
1: Sok veszekedés után gondoltam.
2: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
0: Ez a Wi-Fi tek otthon.
2: Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
0: Ja, a tudás legjava, igen.
2: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
0: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
2: a telefonodnak.
0: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a
2: tudás... Erdopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudást.
0: Aha, én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Oh. Tehát azért az nincs olyan kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
2: Mennyire vicces?
0: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Vagy mit tudom, hogy tök minden, ki nézi a Bluetooth nevedet?
1: Igen, ki akad rá erre?
0: Hogy akadnak rá United Airlines? Amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
1: beteg.
0: Azért túl biztosítva?
1: Ez beteg.
0: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
1: Plafonon nem megy át a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
2: meg az azbestből,
1: Wi-Fi, meg a emelet Wi-Fi.
0: Komoly vasbetonból építkeztetek.
1: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
0: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
1: Balázsék Wi-Fi jel, hát nem, hülyeség.
2: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
0: Tedd oda, hova nem való, 1-2-3.
1: Zsűlnek biztos, hogy van.
0: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes Wi-Fi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
2: őket. Jó, csak annyit kérdezik, science fiction?
3: Jules.
1: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
2: Az füles, fules.
0: Az meg fules.
1: Az is Zsül. Jó.
3: Ahogy de Zsül telefonja.
1: Zsül.
0: Mennyire telefonja. Kell szeretned a Wi-Fi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak adni a Wi-Fi-üknek?
2: Elmondom, sok szomszéd kell hozzá. Tehát ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket. De én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
0: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
2: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9-5-ös.
0: Hát én nagy betű. Nagy LVVLK. Igen, hanem megfogod.
2: Dollárjel.
0: Igen.
2: És igen.
0: Az a jelszó megosztása.
2: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy van élet a házban.
0: Nálunk az egyik szomszéd wifiének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Nem. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifink az a Tech Kisbusz. A mi wifink a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
1: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
0: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
2: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
0: Acceleri bomba.
2: Nem mindegy, nem mindegy.
0: Igen, nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
2: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
0: Ja, ez ilyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírus van benne.
2: Igen.
0: Igen?
2: Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
0: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
2: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
0: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
2: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfölön azt üvölt, hogy
0: bomba. Igen. Azaz.
2: Ez nem lett könnyű neki, nem?
1: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
2: Bum, bum.
4: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jysknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping
4: and Living. A Toyota bemutatja egy év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
8: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
9: Csekkold a termékeket az auchan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
10: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár. Mindjárt itt a ballagás, és még se ruha, se ajándék. Nyugalom! A Malom központban mindent megtalálsz egy helyen. Fodrász, sminkes és a legtrendibb ruhaboltok, hogy szuperül nézzen ki az egész család. És közel 100 üzletünkben a tökéletes ajándékot is megtalálod, akár ékszert, menő kütyüt, személyes, exkluzív vagy hasznos meglepetést keresel. Sőt, a MyWay applikációnkban még extra kedvezményeket is szerezhetsz, hogy stresszmentes legyen a készülődés a ballagásra. Malom központ.
11: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
12: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
13: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
14: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap. Ez több, mint program, ez élmény. És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár. Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus. Indul a kaland!
6: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem.
15: minden szombaton 14-től 17 óráig Vizi Zalán hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
15: Rádió 1 gong. Gong. Két végén is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. A naptár szerint június 6-a szombat van, a város felett pedig már is érezni a hétvégi szabadság illatát. Vannak persze olyanok, akik ma is dolgoznak, nekik is derűs, laza és pozitív energiákkal teli napot kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az összes környező településen, ahol a Rádió egy gong ritmusai indítják a pihenést. És óriási pacsi jár az online hallgatóknak is a világ minden részén. Egészen pontosan 5 perccel járunk 10 óra után. Ma a Norbert és a Cintia nevet viselő ismerősöket érdemes legalább egy nagy-nagy öleléssel köszönteni, de a nemzetközi porondon is van egy hatalmas ünnepelt. Ma ünnepli a születésnapját a zseniális Robert Englund, aki pont itt a Kecskeméti Katona József Színházban forgatta sok-sok évvel ezelőtt az Operaház fantomját. Úgyhogy a kérdés adott, Are you ready for Freddy? Remélhetőleg a horrorfilmes rémálmok helyett mindenkire inkább egy békés szombati pihenés vár, a Rádió egy gong pedig egy vadi új akcióval teszi fel a koronát a hétvégére. Elstartol a Visszük a pálmát elnevezésű játékunk, ahol egy igazi, hamisítatlan 50 ezer forint értékű, hatalmas, ráadásul teljesen fagytűrő pálmát lehet nyerni a Bagosi Kertészet jóvoltából. A képlet nagyon egyszerű, elég nyitott füllel utazni a zenék között, és amint felbukkan a műsorban a megjelölt dal, azaz az óra slágere, azonnal lehet izzítani a nyerni szeretnék üzeneteket Viberen vagy SMS-ben a 0620 9414 020-as számra. A nagy igyekezetben azért az előadót meg a címet érdemes megjegyezni, mert csak így lehet bekerülni a fődíj sorsolásba. A dalig azonban van körülbelül 10 percünk, addig érkeznek majd a netpercek is a tenger mélyéről egy zseniális, futurisztikus védelmi drónnal. De egy igazi mai sláger már a rajtvonalon áll. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következik Dua Lipa és a Training Season.

0: www.deltanet.hu.
1: A Rádió 1 Gong netpercei következnek 4:11 után 1 perccel. A technológia és az online világ fejlődése ma délelőtt olyan mélységekbe kalauzol bennünket, ami elsőre egy fantasztikus film forgatókönyvének tűnhet, de a valóságban a globális kommunikáció biztonságát garantálja. Egy új-zélandi startup cég, a Sios, valósággal forradalmasítja a tengeri infrastruktúra védelmét. A mérnökök kifejlesztettek egy SU-10 nevű, teljesen önállóan közlekedni képes víz alatti drónt, amelynek a legfőbb feladata, hogy éjjel-nappal járőrözzön a tenger mélyén futó kritikus adatkábelek környékén. Kevesen tudják, de ezek a mélytengeri vezetékek legalább annyira fontosak a mindennapi élethez, mint a víz vagy áramellátás, és egy ellenséges rongálás azonnali globális káoszt vagy internetes leállást okozhatna. Az új víz alatti drón akár 520 méteres mélységbe is képes lemerülni, az akkumulátora pedig 4 órányi autonóm működést biztosít, ám ha kábeles összeköttetésre támaszkodik egy operátor, a hatótávolsága szinte korlátlanná válik. Az eszközt számos csúcsmodern érzékelőben látták el, így ha a legkisebb anomáliát vagy gyanús mozgást észlel, azonnal riasztja a szárazföldi vagy hajós központot, jelentősen csökkentve a kormányok védelmi kiadásait. Ez a mélytengeri drón a szakértők szerint hatalmas biztonsági ugrást jelent a digitális hálózatok életében, és megnyugtató, hogy a háttérben ilyen gépek vigyázzák az online adatokat. De amíg a tenger mélyén a drónok dolgoznak, nálunk a stúdióban a Pálmáki a főszerep. Következik az óra slágere, jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét, és már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Egy gyors üzenettel és egy sikeres visszahívással bekerülhettek a fődíj sorsolásba. 5 óra előtt egy 50 000 forint értékű fenséges, fagytűrő pálmát lehet nyerni. Rövidesen jövök az időjárás jelentéssel, és várom az üzeneteket. Következik az óra slágere.
2: Yeah, buliznék veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig, őszinte vagy, ez sokan csípik. Ha bízol valakiben, felnevetsz, pedig a legtöbb srác csak megsebez, de én nem vagyok olyan srác, tudod, mert én nem veszekedek Facebookon, mert én nem kommentelek hülyeségeket, és nem a neten keresem az ölelésedet.

0: nyerő zenéjét, üzenj azonnal, mert kis szerencsével egy csodás pálmával díszítheted a környezetedet. Visszük a pálmát a Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1 gong, 10:30 lesz, 3 perc múlva. A felhők mozgása tartogat némi változatosságot a hétvégi kikapcsolódáshoz. Lássuk a meteorológia legfrissebb méréseit. A hőmérők egyelőre 20 fok körül értéket mutatnak. Ma hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a megnövekvő felhőzetből a délutáni órákban elszórtan eső, zápor, sőt néhol egy-egy zivatar is kialakulhat. A legmelegebb órákban 28 fok körüli igazi nyárias maximumra lehet számítani. Holnap aztán a hajnali pára és kötfoltok gyors feloszlása után egy zavartalan, sok napsütéssel kísért strandidő ígérkezik, mindössze északon és a nyugati határszélen lehet egy-egy frissítő zápor, a hőmérséklet pedig eléri a 31 fokos hőséget. A mai időjárás tehát kiválóan alkalmas a kertészkedéshez, és a szakemberek megfigyelései szerint a növények a párologtatásuk révén képesek hűteni a környezetük levegőjét, és egyetlen nagyobb, dús lombozatú kerti növény, mondjuk egy pálma hűsítő hatása felér akár több hagyományos szobai klímaberendezés teljesítményével is. Nem sokára jövök a sporthírekkel, a folytatásban pedig itt van Alex Warren és az Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: 11 múlt 7 perccel a Rádió 1 Gong sporthíreit halljátok. A magyar labdarúgó válogatott tegnap este fantasztikus hangulatban 2-1-re legyőzte Finnországot a Puskás arénában rendezett felkészülési mérkőzésen. A mieink mindkét találatát az óriási formában lévő Varga Barnabás szerezte. Marco Rossi együttese pedig legközelebb kedden lép pályára a debreceni Nagyerdei stadionban Kazahsztán ellen. A hírek szerint a labdarúgó NB1-ből az NB2-be kieső DBTK a hivatalos honlapján bejelentette, hogy véglegesíti a megbízott vezetőedzőként dolgozó Takács Péter szerződését, aki az utolsó 3 meccsen 1 győzelemmel és 2 vereséggel dirigálta a diósgyőri csapatot. A nemzetközi porondon a tenisz szerelmesei dörzsölhetik a tenyerüket. Alexander Zverev 4 játszmában legyőzte Jakub Mensiket a francia nemzetközi teniszbajnokság a Roland Garros tegnapi elődöntőjében. A világranglistán második helyen álló német teniszező életében másodszor játszhat finálét a párizsi salakpályás Grand Slam tornán. Az ellenfele pedig holnap délután 15 órától a játék nélkül továbbjutó olasz Flavio Cobolli lesz. Ezek voltak a sporthírek. Rövidesen jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig itt van Kámrád és a Hug Yourself.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe.
2: Nálam állandóan messzol. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 3:41 múlt 2 perccel friss útinformációk érkeztek. Bács-Kiskun vármegyében Kiskunmajsán Volkswagen bogarak találkozója lesz. A gépjárművek egy rövid felvonulást is tartanak a városban, ami lassulást okozhat. Az 51-es főúton földkábeleket fektetnek Dunabecse és Apostak között, a 72-es és a 77-es kilométer között Solt belterületén, a 86-os kilométernél, Baján a 159-es és a 162-es kilométernél, és Bátmonostor átkelési szakaszán a 169-es kilométernél. Útszűkület és időszakosan félpályás korlátozás zavarja a forgalmat. És egy fontos információ a Kecskeméten közlekedők számára. Daruzási munkálatok miatt a mai napon 12 óráig részleges útlezárás lesz Kecskeméten a Kossuth téren, az Otthon mozi főbejárata előtti területen. Az autós forgalom egy sávon zajlik, a gyalogosok csak a másik oldalon tudnak közlekedni. Vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió egy gong csapata. Rövidesen kiderül, hogy sikerült-e valakinek megtalálnia az óraslágerét, a folytatásban pedig érkezik Taylor Swift és az Oplight.

0: Kormozsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából, Dominikát keresem.
1: Én vagyok az.
0: Szerintem megtaláltad az óra slágerét, kíváncsian hallgatom, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe.
1: Halott pénz, nincsen véletlen.
0: Bekerültél a fődíj sorsolásba, tudod-e, hogy mit fogunk sorsolni? 5 óra előtt, mit sorsolunk?
1: Ó, egy valamiféle pálma.
0: Egy szép nagy pálmát fogunk sorsolni, én azt javaslom, hogy valami jó nehezet készíts elő, mert ha szerencséd van, akkor megnyered a pálmát, és ha jól tudom, teher alatt nő a pálma.
1: Hát akkor majd nekiállunk valamit keresni.
0: Jó, valami jó nagy követ kell keresni valószínűleg.
1: Jó, rendben.
0: 5 óra előtt lesz egyébként a fődíjsorsolás, legyél telefon és rádió közelben. A kertetekbe tervezitek rakni majd ezt a pálmát, ha úgy adódik?
1: Anyukámnak a kertjébe szeretném, mert ő most elkezdte kialakítani ilyen gyönyörű, szép mindenféle virágokkal, meg különféle ilyen zöld növényekkel, és úgy gondoltam, hogy oda szeretném.
0: Hát ennek szerintem a csodájára fognak járni a szomszédok.
1: Nagyon remélem.
0: Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz, és nagyon szép hétvégét neked. Szia-szia!
1: Köszönöm szépen, szia!
0: Az első nép tehát már bekerült a Rádió egy Gong kalapjába. A következő órában viszont újraélesítjük a pálmavadászatot egy vadonatúj dallal. Ráadásul jönnek majd a programajánlók is a legforróbb szombati és vasárnapi családi tippekkel. A következő órát Félix Jén és Sáusz közös felvétele indítja majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Visszük a pálmát a rádió egy gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a rádió egy gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz, Scandinavian Sleeping and Living.
5: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Konfitárt kacsamaj a hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
8: Persze. Először megpirítjuk a hamburger mucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitárt kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marhahússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitárt kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Ritzburgerben.
9: Üdvözöllek, dicső lovag! Tudtad, hogy június 6-án ismét pusztán egy piknik lesz a labirintusban? Gyertek, segítsetek Süsűnek legyőzni a hétfejű sárkányt! Vadász a sárkánytojásra, alkoss, kalandozz és élvezd a gasztro és zenei csodákat egész nap! Ez több, mint program, ez élmény! És este egy titokzatos éjszakai labirintus vár! Június 6 ópusztaszer csillagösvény labirintus! Indul a kaland!
10: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növényárából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
11: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 000 forint összértékű nyeremény. Egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
14: 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld áruházban. A kupon kizárólag hírlevelünkben érhető el, és bármelyik osztályunkon felhasználható. Vásároljon legalább 7000 forintért, és mutassa be a kupont. De akkor is jár a kedvezmény 7000 forinttól, ha fizetéskor feliratkozik hírlevelünkre. Szerezzen be bármilyen teljes áru terméket 15% engedménnyel az Alföld áruházban.
15: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakába nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: arcképcsarnokkal őrzik a TIT egykori vezetőinek emlékét. A Sötétség Birodalmában barangoltak a kecskeméti diákok. Magas lesz az UV-sugárzás a környéken. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélte a kormány szóvívői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupcióellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Több fontos döntést is hozott éves közgyűlésén a Bács-Kiskunvár megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. A szervezet arcképcsarnokot hoz létre, amely méltó emléket állít az egykori és a közelmúltban elhunyt megyei TIT elnököknek, írja a Vármegyei Lap. A közgyűlésen megemlékeztek többek között a nemrég elhunyt Király Lászlóról és Kraszkó Károlyról, akiknek nevét a jövőben a Magyar Tudomány Ünnepe megyei tudományos emlékülése is viseli majd. A testület új vezetőségi taggá választotta Dolog Ernőt, a Jakabszállási iskola igazgatóját. A közgyűlés elfogadta a tavalyi beszámolót is, amely szerint nőtt a rendezvények száma, a látogatottság és a társulat bevétele is. Az új megyei elnök megválasztását várhatóan szeptemberben tartják meg. Különleges érzékenyítő foglalkozáson vehettek részt a kecskeméti II. Rákóczi Ferenc általános iskola 4. osztályos tanulói. A gyerekek az érzékelések kertjében játékos feladatokon keresztül tapasztalhatták meg, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a mindennapokban a látássérült embereknek. Írja a Vármegyei Lap. A foglalkozás során 6 különböző próbát teljesítettek, miközben a látás helyett a tapintásra, a hallásra és a szaglásra hagyatkoztak. A programot a kecskeméti Szent László Lions Club szervezte, amely kiemelten fontosnak tartja a látás védelmét és az érzékenyítést. A szervezők szerint az érzékelések kertje kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok jobban megértsék a fogyatékkal élők mindennapi életét. Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1 Go.

Ha meghallod az óra nyerőzenéjét, üzenj azonnal, mert kis szerencsével egy csodás pálmával díszítheted a környezetedet. Visszük a pálmát a Rádió 1 gongon.

Itt a Rádió 1 Gong. Ragyogó, vidám és lendületes szombat délelőttöt kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, valamint az utakon közlekedőknek, és üdv a világ minden pontjáról minket választó internetes hallgatóknak is. A mikrofonnál 14 óráig veletek Kormos Zsolt. Pontosan 10 perccel múlt 11 óra. Folytatódik a Visszük a pálmát, a Rádió 1 Gongon játék, és a Bangosi Kertészet jóboltából a tét ebben az órában is egy hatalmas, fagytűrő, fenséges pálma, amivel igazi mediterrán oázist lehet varázsolni a teraszra, vagy akár a kert közepére. A feladat változatlanul a tiszta zeneélvezetről szól. Ebben az órában is kijelöltünk egy titkos dalt. Amint ezt meghalljátok a hangszórókból, vagy a fejhallgatókban, azonnal lehet küldeni majd a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Érdemes iparkodni, mert annak van a legnagyobb esélye, aki a leggyorsabban küldi el az üzenetet, és a visszahíváskor élőben is bemondja a dal címét, meg az előadó nevét. Így lehet tehát bekerülni a délutáni fődíj sorsolásba. Nagyjából ennyi, amit tudni kell, rövidesen érkezik a legfrissebb programajánló az előttünk álló napok eseményeivel. Az ütemet pedig továbbra is a legpörgősebb igazi mai slágerek diktálják. Kapjátok el a ritmust, csattogjanak az ollók, zörögjenek a pénztárgépek. Következik Ray és a Where's My Husband?

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: 12:30 lesz 10 perc múlva. A mai napon a híres város szívében már délután 3 órakor kinyílnak a mesebirodalom kapui. A Katona József könyvtár izgalmas meseolvasással, tematikus olvasmányajánlóval és kreatív alkotómunkával várja a kisgyermekes családokat a Túl az Operencián foglalkozáson. Amihez ráadásul semmiféle előzetes regisztráció nem szükséges. Holnap délelőtt 10 órától pedig a Kecskeméti Vadas kert előtti zöld park változik át egy hatalmas vidám családi birodalommá, ahol a sokszínű szabadtéri játékok és élmények után délután 4 órakor a Lóca együttes fantasztikus, pörgős koncertje zárja majd a hétvégét. A dolgos hétköznapok indulására is van egy művészeti tipp. Hétfőn délután 14 órakor nyílik meg a Bács-Kiskunvár megyei kereskedelmi és iparkamara Kecskeméti székházában Mácsai Anikó és Vámos Zoltán ökoalkotók Kontrasztok című különleges, környezettudatos tárlata. És végül érdemes vastagon bekarikázni a naptárban a jövő hét keddet is, mert kezdetét veszi a 97. ünnepi könyvhét gigantikus programsorozata Kecskeméten. A rengeteg író-olvasó találkozó és szabadtéri esemény részletes menetrendjét a Katona József könyvtár weboldalán és Facebook felületén érdemes böngészni az unalmas percekben. A könyvtári meséktől a vadaskerti koncertekig garantált a feltöltődés. Érdemes lesz kimozdulni a szabadba, de ha a kulturális élmények mellé egy igazi, élő, trópusi hangulatot is varázsolnátok a ház köré, akkor már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet. Következik az óra slágere, SMS és Viber számunk 0620 9414 020. Ha szerencséd van, rövidesen visszük a pályát.

12:30 van, a Rádió egy gongon továbbra is csak igazi mai sláger megy, meg egy kis időjárás előrejelzés. A déli órákhoz közeledve a napsugarak ereje egyre intenzívebbé válik, miközben a kósza gomoly felhők néha kellemes árnyékot vetnek a játszóterekre. A mai napon a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az elszórtan kialakuló eső, zápor vagy néhol zivatar miatt érdemes félszemmel az eget figyelni. A csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul. Holnap a hajnali párafoltok villámgyors felosztása után igazi, zavartalan strandidő vár ránk, és a hőmérő kijelzői 31 fokot mutatnak majd. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, túlnyomóan száraz idővel, 31 fok körüli maximummal. Rövidesen érkezem a legfrissebb útinfócsomaggal, a folytatásban pedig itt van Kato és a

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom, mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 Gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Pontosan 3:42 van, a Rádió 1 komb útinformációi következnek. Bács-Kiskun vármegyében Kiskunmajsán ma a nosztalgia és az ikonikus formák veszik át az uralmat, ugyanis Volkswagen bogarak találkozója lesz a városban. A legendás gépjárművek egy rövid, látványos felvonulást is tartanak a belterületi szakaszokon, ami átmeneti lassulást és torlódást okozhat. Érdemes tehát fokozott türelemmel közelíteni a térséghez. Cegléd-nél az 5. Cegléd-fürdő futófesztivált rendezik meg ezen a délelőttön. A sportolók útvonala érinti a 4-es főutat is, de a szervezők tájékoztatása szerint komolyabb forgalomkorlátozásra vagy lezárásra nem kell számítani. Az 52-es főúton autópálya hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Fülöpszállás és Solt között pedig a 35-ös és az 51-es kilométer között mozgóterelés és félpályás lezárás mellett dolgoznak az útépítők. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra és egymásra is. Jó utat kívánunk, és balesetmentes közlekedést! Nem sokára érkezem egy hallgatóval, aki feltehetőleg elárulja nekünk, melyik volt az óra slágere, a folytatásban pedig egy zseniális, igazi mai sláger következik. Ed Sheeran és a

0: Halló?
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Timi!
0: Szia, de örülök!
1: Hallom a hangodon. Sikerült-e megtalálni az óra slágerét?
0: Tóta, még érzel a Sugar Daddy volt.
1: Tökéletes a válasz, bekerültél te is a fődíj sorsolásba. Kitaláltad de már? Hova kerülne ez a csodaszép növény, ha te nyernéd meg a pálmát?
0: Hát, mivel nem régen költöztünk Kecskemétre, vagyis hát kertes házba, így mindenképp az udvart díszíteni.
1: Mivel fog telni a hétvége? Mi a terv?
0: Születésnapra megyünk, 50 éves születésnapra, utána holnap pedig pihenünk szerintem.
1: Akkor jó pihenést kívánok és jó szülinapozást, és sok szerencsét még egyszer a sorsoláshoz.
0: Köszi szépen!
1: Továbbra is rengeteg üzenet érkezik. Érdemes lesz tehát a következő órában is résen lenni. Néhány perc múlva elérkezünk a Daily Mixhez, ahol teljesen új fokozatra kapcsolunk. Rövidke reklám és a hírek után Hurts és Purple Disco Machine igazi mai slágere érkezik, a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Visszük a pálmát a rádió egy gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a rádió egy gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 grammos eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
7: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falunapon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
8: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
9: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus, Mix erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
11: Kecskemét, Napsugár utca 2.
10: Veszelsz ki autóbontó.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
14: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
15: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse le magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedésbiztonsági fejlesztés kezdődött az 52-es főút egyik forgalmas csomópontjában Bács-Kiskunban. Megkezdődött a körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek során a Fülöpháza és Solt közötti szakasz újul meg, valamint összesen 4 új körforgalom épül, írja a baon.hu. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabb és gördülékenyebbé tegye a közlekedést az útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején a közlekedőknek forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítaniuk. Ezért fokozott figyelemmel érdemes közlekedni az érintett szakaszon. Ünnepélyes keretek között köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat a Kecskeméti Városházán. Díszoklevelet és virágot vehettek át azok a tanítók, tanárok és óvónők, akik 50, 60, 65 vagy 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Az elismerést olyan pedagógusok kapták, akik legalább 30 éven át dolgoztak a pályán, és ebből minimum 15 évet Kecskeméten töltöttek, írja a híres.hu. Az ünnepségen Szemereini Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak tudást adtak át, hanem generációk életét formálták példamutatásukkal és elhivatottságukkal. Az eseményen arany, gyémánt, vas, rubin és platina díszok leveleket adtak át a több évtizedes szolgálat elismeréseként. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
17: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni.
16: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar, addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Valószínűleg már mindenhol a húsleves gőzölök az asztal közepén, legalábbis képzeletben. Miközben a háttérben megindul a családi diplomácia a rántott húsok legropogósabb falatjaiért, vagy a távirányító megkapatintásáért a kanapé szélén. Csodálatos szombatdelet kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az összes környező otthonban, ahol a Rádió egy gong legfrissebb ütemei hozzák meg az étvágyat. És pacsi jár az online, internetes hallgatóknak is, akik a radio1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Pontosan 10 perccel múlt dél, és megérkeztünk a Daily Mix első felvonásához, ahol a hangulat továbbra is családias, és a háttérben egy trópusi meglepetést készítünk elő a kertetekbe. A legzöldebb ajándék ma nem a virágboltokból érkezik, hanem a Visszük a pálmát játékunkból, ahol a Bagosi Kertészet jóvoltából egy 50.000 forint értékű fagytűrő pálma várja a legszemfülesebb hallgatókat. Egyéb dolgotok nincs a családi ebéd közben, mint félfüllel a rádióra tapadni. Amint felcsendül ebben az órában az a bizonyos titkos sláger, már lehet is pötyögni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Érdemes igyekezni, de azért ne felejtsétek el megjegyezni az előadó nevét és a felvétel címét. A szerencsés hallgatónktól, akit visszahívok, mindössze ennyit fogok kérdezni, és így kerülhetsz be akár te is a fődíj sorsolásba. Néhány perc múlva a pletykarovatunkban elhozunk majd egy gasztrokülönlegességet, egy olyan monumentális és ehető nemzetközi építészeti rekordról, amit egyetlen elszánt cukrász hozott össze a konyhájában. Jó étvágyat a finom falatokhoz, indítsunk egy igazi mai slágerrel, következik Rihanna és a We Found Love.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Rádió egy Gong déli mixét halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A családi ebédek és a desszertek idejében a legtöbb konyhában előkerülnek a finom sütemények. A nemzetközi gasztronómia folyosói azonban egy olyan elképesztő cukorrekordtól hangosak, ami mellett a legkomolyabb cukrászok is megemelik a kalapjukat. Hivatalosan is bekerült a rekordok könyvébe a világ legnagyobb teljesen ehető mézes kalácsvárosa. Egy elszánt New Yorki séf, John Lavich, kerek egy éven át teljesen egyedül sütött meg egy több mint 1500 épületből álló miniatűr metropoliszt. A gigantikus édességvároshoz csak nem egy tonna cukrot és több száz kiló lisztet használt fel. A cukorkapálmákkal díszített utcákon pedig még egy működő mézes kalács pályaudvart is kialakított, ami tökéletesen bizonyítja, hogy a konyhai kreativitás nem ismer határokat. De ha a mézes kalács építmény helyett igazi élő trópusi hangulatot varázsolnátok a kertetekbe, akkor most nagyon figyeljetek! Következik az óra slágere, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra. Mindössze a felvétel címét és az előadó nevét kell megjegyeznetek, hogy a tiétek lehessen a Bagosi Kertészet 50 000 forint értékű fenséges pálmája.

Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. A fenséges szombati ebéd mellett érdemes egy pillantást vetni az időjárásra. A légnyomás finom változásai már jelzik a délutáni felhők érkezését. A mai napon nálunk a Duna-Tisza közén a gomoly felhők ellenére a kifejezetten kellemes nyárias napsütési a főszerep. A délutáni csúcsértékek 28 fok körül alakulnak. Holnap aztán a hajnali pára és kötfoltok feloszlása után zavartalan strandidő érkezik, a csúcshőmérséklet egészen a forró 31 fokig emelkedik, élénk északnyugati szél kíséretében. Hétfőn is folytatódik a ragyogó napsütés, többnyire száraz idővel, 31 fok körüli igazi nyári hőséggel. A vasárnapi 31 fokos hőség tökéletes alkalmat biztosít majd a kerti medencék feltöltésére és a strandoláshoz. Érdemes kihasználni a jó időt. A Daily Mix már is pörög tovább, következik Miley Cyrus és a Flowers.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A legfrissebb útinformációkat halljátok a Rádió 1 Gongon. Az 51-es főúton közlekedőknek érdemes jelentős plusz menetidővel számolniuk, ugyanis nagyszabású földkábel fektetési munkálatok zajlanak a vármegyében. Dunabecse és Aposta között a 72-es és a 77-es kilométer között, Solt belterületén a 86-os kilométernél és Baján a 159-es, valamint a 162-es kilométernél útszűkület, valamint időszakos félpályás korlátozások nehezítik a haladást. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés miatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat teljesen lezárták. Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es kilométer között pedig mozgó terelés mellett az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárva dolgoznak a gépek. A kanyarodósávok lezárásai és a mozgó útépítések miatt vezessetek fokozott figyelemmel, az utakon vigyázzatok magatokra, és persze egymásra is. Rövidesen egy szerencsés hallgatónkkal jövök vissza. A Daily Mix Ed Sheerannel folytatódik. Következik az

0: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából. Szia! A vonal túlsó végén itt van velünk Reni.
1: Igen, szia Zsolt.
0: Szeretnél-e anyukád botanikus kertjébe egy csodaszép pálmát nyerni?
1: Nagyon szeretnék, megmondom őszintén. Tehát neki a kisbokortól, a nagyfáig, a gumósig, az évelőtől az egynyáriig, a rózsakapunát, minden van a kertjében, és a kert másik felében még pont beleférne egy pálma.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy a sok növény mellett még elférne egy szép nagy pálma? Ezek szerint el?
1: Hatalmas udvarú kertjük van, úgyhogy még van ennek egy akkora megfelelő méretű hely.
0: Hogy fog telni a szombat délután, illetve a vasárnap délután? Mi a tervetek a hétvégére?
1: Ma még van egy kis elintézővalom délután, ugye a hétközben elmaradt mosás, főzés, takarítást, azt általában ilyenkor szoktam pótolni. Holnap pedig, mivel egy héttel toltuk a gyereknapot a kisfiainknál, így holnap fogjuk őket meglepetés élmény ajándékra vinni, úgyhogy holnap az övéké lesz a nap.
0: Egyetlen egy dolgot felejtettünk még el, az óra slágerének a címét és az előadó nevét nem kérdeztem még.
1: Rúzsa Magdi és Nyári Zápor.
0: Akkor most már ez is megvan, bekerültél te is a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk sorsolni ezt a csodanövényt.
1: Jó, mindenképpen, köszönöm szépen.
0: Egy szerencsés hallgató neve ismét bekerült a Rádió egy Gong kalapjába. A Bagosi Kertészet 50 000 forint értékű egzotikus fagytűrő pálmája a következő órában is várja a játékra jelentkezőket. A Daily Mix második felében kinyitjuk a filmajánlót, és egy izgalmas szombatesti családi mozi tippet hozok. A második órát Lady Gaga és az Abrakadabra indítja.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Visszük a pálmát a Rádió egy Gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a Rádió egy Gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Különleges kedvezmények különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100, www.mgmotor.tormasi.hu.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponok? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növényárából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
8: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
9: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
2: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
10: Kecskemét képviseli Magyarországot a Nemzetközi Virágos Városok versenyén. Megnyílt a kecskeméti tabló kiállítás. Már lehet szavazni a kedvencekre. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Megkezdődött a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, amelyre idén is több száz település nevezett. A szakemberek a következő hetekben értékelik a települések zöld felületeit, környezetszépítő programjait és fenntartható megoldásait, írja a hírös.hu. A szervezők idén kiemelten figyelik a klímaadaptív zöld területek kialakítását, a csapadékvíz hasznosítását és a környezettudatos fejlesztéseket. A díjazottakat novemberben hirdetik ki több kategóriában. kategóriában és tematikus külön díjakkal is jutalmazzák a legjobbakat. Közben az is eldőlt, hogy Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén a falvak között Egyek, a városok kategóriájában pedig Kecskemét képviseli majd. Idén is a főtéren láthatók a kecskeméti végzős diákok tablói. A hagyományos tablókiállításon ezúttal 53 végzős osztály mutatkozik be, a tablók pedig a belvárosban tekinthetők meg, írja a híres.hu. A programhoz kapcsolódó online szavazás már elindult, a kedvenc osztályokra június 10-én éjfélig lehet voksolni. Az esemény 10 éve része a város életének, és minden évben sok látogatót vonz. A legnépszerűbb osztályok értékes nyereményekben részesülnek, az eredményhirdetést pedig június 12-én tartják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
11: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány haladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban.
10: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar, addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor szám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: bum bum boy.
1: Ez a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A finom ebéd után valószínűleg ebben a percben kezdődik a szombat délután legfontosabb fázisa. A jól megérdemelt, lusta délutáni siesta a kanapén, miközben a háttérben a Rádió 1 gong legpörgősebb ritmusai gondoskodnak a tökéletes hangulatról. Sziasztok, a mikrofonnál 14 óráig veletek Kormos Zsolt. Lendületes és laza szombat délutánt kívánunk Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, na meg az internetes hallgatóinknak is. Egy óra múlt 10 perccel folytatódik a Visszük a pálmát a Rádió 1 gongon akció. A tét pedig továbbra is a Bagosi Kertészet 50 000 forint értékű pálmája egyenesen a kertetekbe. Ha szeretnétek, hogy a tiétek legyen a fődíj, a képlet a délutáni pihenő alatt is pofon egyszerű. A telefon maradjon a kéz közelében, a figyelem pedig a hangszórókon. Amint felcsendül ebben az órában az a bizonyos kiemelt titkos sláger, azonnal lehet küldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A sok jelentkező közül egyet kisorsolunk, őt visszahívjuk, és ha elmondja az előadó nevét és a felvétel címét, bekerül egy újabb név a kalapba. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Nagyjából 10 perc múlva a következő pletykarovatban elhozom majd a tökéletes szombatesti filmajánlót, egy olyan izgalmas, lenyűgöző családi mozit, ami biztos, hogy a képernyők elé szegezi a nagyobb gyerkőcöket és a szülőket is. Addig viszont még van idő a pattogatott kukorica beszerzésére. Indulhat egy igazi mai sláger, a Daily Mixben következik Fastboy és a Good Life.

Rádió 1 Gong és a Daily Mix. A szombatesti családi pihenés közelettével a streaming platformok és a hollywoodi kulisszák olyan izgalmas és látványos produkcióktól hangosak, amik tökéletesek a mozi szerelmeseinek. A nemzetközi filmes magazinok és kritikusok beszámolói szerint az egyik leginkább ajánlott szombatesti családi mozi a látványos és kalandos Free Guy című produkció Ryan Reynolds főszereplésével. A film zseniálisan ötvözi a modern videójátékok és az akciófilmek világát. A történet egy teljesen hétköznapi banki alkalmazottról szól, aki egy nap ráébred, hogy ő valójában csak egy háttérkarakter, egy nyitott világú, brutális online videójátékban. A film tele van elképesztő poénokkal, zseniális popkulturális utalásokkal, és bár az akciójelenetek miatt nem a legkisebbeknek, hanem inkább a 10-12 év feletti gyerkőcöknek és a szülőknek szól, az egész családot szórakoztatni fogja a kanapén. De ha a szombatesti mozi előtt a kertetekbe is egy igazi hollywoodi trópusi hangulatot varázsolnátok, akkor figyelem, következik az óra slágere. Az előadó nevét és a felvétel címét várom tőletek, a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben és Viberen tudjátok elküldeni a 0629-414-020-as számra. Ne habozzatok, mert gyűlnek a nevek a kalapba, és 5 óra előtt gazdára talál a bagosi kertészet 50 000 forintos fagytűrő pálmát.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: A délutáni pihenőhöz és a kora esti programok tervezéséhez következzen egy gyors időjárás jelentés a Rádió 1 Gong stúdiójából. Ma délután a napsütés mellett a gomoly felhőké a főszerep, itt a Duna-Tisza közén a csúcsértékek 28 fok körül alakulnak. Holnap aztán egy csapásra berobban az igazi, hamisítatlan nyári hőség. A hajnali párafoltok feloszlása után egész napos, ragyogó napsütésre van kilátás. A legmelegebb órákban 31 fokig emelkedik majd a hőmérséklet élénk északnyugati szél mellett. Hétfőn a dolgos hétköznapok indulásakor is kitart a kánikula, túlnyomóan száraz napos idővel és 31 fokos csúcsértékekkel. A holnapi és a hétfői 31 fokos hőségben egy dolog biztos, előkerülnek a naptejek és a hűsítő italok a teraszokon. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy a trópusi növények és a pálmafák levelei egy speciális viaszos védőréteggel vannak ellátva, ami nem csak a tűző napsugarak ellen védi őket a legnagyobb hőségben, de megakadályozza azt is, hogy a szél túl sok nedvességet szárítson ki belőlük. Ha szeretnétek egy ilyen pálmát a kertetekbe, ezen a hétvégén itt a lehetőség. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig érkezik Kygo és One Republic közös felvétele. A Daily Mixben indul a Chasing Paradise.

0: Time.
1: A Rádió 1 Gong legfrissebb útinformációit halljátok. Az M5-ös autópályán a legkritikusabb szakasz egyértelműen a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópont, amelyet teljes gőzzel építenek át. Itt jelenleg kizárólag a Budapest felé vezető felhajtóág használható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon pedig sem a le, sem a felhajtóág nem üzemel. A munkálatok miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon a két szűkített sávon 60 km/órás sebességkorlátozás mellett haladhat a forgalom. A hétvégi rendezvények közül a kiskunmajsai Volkswagen bogarak találkozójának városi felvonulása okozhat még kisebb fennakadást, míg a Ceglédnél zajló 5. Cegléd fürdő futófesztivál, bár érinti a 4-es főutat, forgalomkorlátozást nem okoz. A csomóponti lezárások és az elkerülő szűkített sávjai miatt vezessetek fokozott óvatossággal a délutáni órákban is. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong! Mielőtt hívnám a következő játékosunkat, egy igazi mai sláger érkezik, Ed Sheeran és a Bad Habits.

0: Zsolti!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, teljesen feleslegesen mutatkoztam be. Szia Dorina, örülök, hogy hallom a hangod.
0: Én is nagyon örülök, hogy fölhívtál.
1: Kerestük az óraslágerét, Dorina pedig megtalálta, sőt mi több, el is árulja nekünk. Ki volt az előadó, és mi volt a felvétel címe?
0: Regál Lilitől a Dreamim.
1: Tökéletes a válasz, Dorina, te is bekerültél a fődíj sorsolásba. Úgy látom, hogy nagyon sokan vágyakoznak egy ilyen pálma után, te is ezek közé tartozol?
0: Igen, én is ezek közé tartozom, bár én édesanyámat szeretném nagyon szívesen megajándékozni vele, mert én is nagyon szeretem a virágokat, de most úgy érzem, hogy ő neki most még nagyobb szüksége lenne egy ilyen boldog pálmafára.
1: Bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, ennyi a kérésem mindössze.
0: Rendben, nagyon szépen köszönöm neked.
1: Ezzel már elbúcsúzom. Az órafordulójával ugyanis azonnal átadjuk a szót a megye legfontosabb és legmeghatározóbb magazin műsorának. Érkezik a Mozaik Vizi Zalánnal, ahol részletesen bemutatjuk a régió legfrissebb gazdasági, kulturális és társadalmi híreit. Érdemes lesz tehát velünk tartani a délutáni pihenő alatt is, a nyerni szeretnék üzeneteket azonban 3 óra után várjuk legközelebb. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Visszük a pálmát a Rádió 1 Gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a Rádió 1 Gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
8: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia, mindenkinek jut.
9: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
10: Újra Shopping Week Kecskeméten, a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között. Regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
11: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
14: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
15: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
16: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
17: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Arcképcsarnokkal őrzik a TIT egykori vezetőinek emlékét. A Sötétség Birodalmában barangoltak a kecskeméti diákok. Magas lesz az UV-sugárzás a környéken. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Jövő héten nyújtják be azt a törvénycsomagot, amely a kormány szerint szükséges az uniós források lehívásához. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kormány szóvívői tájékoztatón. A tárcavezető szerint a csomag főként korrupció ellenes intézkedéseket tartalmaz. Hozzátette, a törvények elfogadása esetén augusztus végéig akár 10 milliárd euró érkezhet Magyarországra. A forrásokból egyebek mellett közlekedési fejlesztéseket, bérlakás és kollégium építéseket, valamint vállalkozás fejlesztési programokat finanszíroznának. Több fontos döntést is hozott éves közgyűlésén a Bács-Kiskun vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. A szervezet arcképcsarnokot hoz létre, amely méltó emléket állít az egykori és a közelmúltban elhunyt megyei TIT elnököknek, írja a Vármegyei Lap. A közgyűlésen megemlékeztek többek között a nemrég elhunyt Király Lászlóról és Kraszkó Károlyról, akiknek nevét a jövőben a Magyar Tudomány Ünnepe megyei tudományos emlékülése is viseli majd. A testület új vezetőségi taggá választotta Dolog Ernőt, a Jakabszállási iskola igazgatóját. A közgyűlés elfogadta a tavalyi beszámolót is, amely szerint nőtt a rendezvények száma, a látogatottság és a társulat bevétele is. Az új megyei elnök megválasztását várhatóan szeptemberben tartják meg. Különleges érzékenyítő foglalkozáson vehettek részt a kecskeméti II. Rákóczi Ferenc általános iskola 4. osztályos tanulói. A gyerekek az érzékelések kertjében játékos feladatokon keresztül tapasztalhatták meg, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a mindennapokban a látássérült embereknek. Írja a Vármegyei Lap. A foglalkozás során 6 különböző próbát teljesítettek, miközben a látás helyett a tapintásra, a hallásra és a szaglásra hagyatkoztak. A programot a kecskeméti Szent László Lions Club szervezte, amely kiemelten fontosnak tartja a látás védelmét és az érzékenyítést. A szervezők szerint az érzékelések kertje kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok jobban megértsék a fogyatékkal élők mindennapi életét. Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskun vármegyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
3: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
19: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. 2026. június 6-a szombat van, 14 óra múlt 3 perccel, és nem sokára Wittmann Krisztián, a kecskeméti férfi kosarasok csapatkapitánya lesz a vendégünk, akivel értékeljük majd a csapat szezonját. Beszélünk a sérüléséről és a visszavonulással kapcsolatos terveiről is. Emellett Hollandiába is nem sokára kicsörgünk, hiszen egy kecskeméti házaspár egy kis holland faluban nyitott magyar boltot. Vajon tényleg van relevanciája egy magyar boltnak egy kis holland faluban, illetve a külföldiek mit gondolnak a magyar konyháról? Kiderül, hogyha velünk tartotok.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a vonal túlsó végén Szabó Krisztián és felesége Szabóné Illés Csilla, egy kecskeméti házas pár, akikkel most nem itt a stúdióban beszélgetünk, ha bár kecskemétiek, hanem jó pár ezer kilométerrel arrébb vannak tőlünk, úgyhogy a telefon segítségét hívtuk, és a vonal túlsó végén köszöntelek benneteket, mindjárt elárulom, hogy miért vagytok tőlünk nagyon távol. Sziasztok!
2: Szervusz Zolán, üdvözöllek és a hallgatókat is.
3: Szia, üdvözlünk mindenkit.
1: És arról fogunk beszélgetni, és köszönjük szépen, hogy a lehetőséget megkaptuk, illetve rendelkezésünkre álltok, hogy Hollandiában éltek, annak is talán a déli részén, de majd mindjárt ezt pontosíthatjátok nekem, és ott nyitottatok egy boltot Balaton Winkel néven, egy kis bolt magyar termékekkel, vagy nem is tudom, hogy annyira kicsi-e, de egy bolt magyar termékekkel, és bizony ott árusítjátok, vagy népszerűsítitek a magyar dolgokat. Mi a bolt története? Hogyan kerültetek Hollandiába, és miért határoztatok úgy, hogy nyittok egy ilyen boltot?
2: Hát igazából a történet az elég hosszú. Én Hollandiában élek 16 éve, családom 10 éve él velem Hollandiában. A boltnak az ötlete az már 3-4 éve kezdődött, hogy milyen jó lenne itt a déli részen egy magyar boltot nyitni, mivel a többi magyar bolt északon, Hágában, Amsterdam környéke, tehát tőlünk északra mindig kiesik. És a déli részen Eindhoven, Tilburg és mondjuk a limburgi részen nem igazából magyar bolt, ahova ugye szívesen elmegy az ember magyar terméket venni, sok embernek hiányoznak magyar ízek, kolbászok, akár a túrórudi füstölt termékek igazából.
3: Bármi finomság, igen, a sok-sok finom édesség, a mindenféle finomság, a ropi.
2: Másfél évvel komolyabban beleváltunk a projektbe, utána jártunk ugye az engedélyeknek, üzlethelyiségnek, hol tudunk bérelni, majd ugye nekifogtunk, tehát volt felújítása, ütők vásárlása, beszállítókat kerestünk ugye. Legtöbb termékünket Kecskemét és környékén, nagykerekből, üzemekből szerezzük be. Van budapesti beszállítónk is, Dunántúlon szárazárú nagykerből szerezzük be, majd szárazárú 90%-át igazából. A legtöbb terméket az Kecskemét környékén, a zöldségtől kezdve a füstölt áruig, a savanyúságtól, tehát Kecskemét környéki termelőktől, üzemekből szerezzük be.
1: Ezzel is kvázi mondhatjuk, hogy lehetőséget adva a kecskeméti termelőknek, hogy külföldön is megmutathassák magukat. Hogy miért Hollandia, az tehát egyértelmű, és itt az egy év meg is mutatta, hogy van is létjogosultsága egy ilyen boltnak Hollandiában, már a sokadik boltnak, de a ti régiótokban az első ilyen boltnak, tehát sok magyar él ott kint, vagy nem feltétlen csak magyarok járnak ide?
2: Hát elsősorban magyarok miatt nyitottuk ugye az üzletet, mert ők keresik ugye a magyar ízeket elsősorban, tehát a magyar vásárlók körülbelül a 90%-ot teszik ki, 95%-ot. Ugye a maradék persze környékbeli országos szomszédokból, Romániából, erdélyi magyarok, románok, szlovákok, ukránok, tehát nagyon széles a választék, lengyelek sokan bejárnak, ismerik a lángos kolbászokat, magyar gulyás tételeket, tehát így elég széles a nemzetiség, aki bejár hozzánk. Igen, mert még plusz van egy konyhánk, ugye, ahol hétvégente friss meleg ételeket készítünk, a gulyáslevestől a rántott húsig, és persze minden hétvégén szombat, vasárnap lángos, hurka, kolbász.
1: Melyik a kedvenc, ha tippelhetnék, talán a lángos, vagy hurka, kolbász, vagy mi az a sláger termék, ami nem maradhat ki?
2: Elsősorban természetesen a lángos. A hurka kolbász az ugye nagyon megosztott, valaki télen szereti, valaki nyáron a strandon, tehát ez igazából 50-50%-i mikor. De a lángos az ugye télen-nyáron, az folyamatosan megy, ugye az a legnagyobb sláger, azt mindenki szeretni, ismeri.
1: A vendéglátásban amúgy is jártasok voltatok, vagy láttátok ezt a piacirést, hogy Hollandia azon részén is jól jönne egy ilyen magyar bolt, és úgy kellett mindent megtanulni? Mi a helyzet így ilyen szempontból a családotokban?
3: Hát nem, egyáltalán nem volt ebbe belelátásunk a vendéglátásba. Igazából onnan indult az egész, hogy ugye a lángos, tehát azt gondoltuk, hogy a lángost fogják szeretni, és ugye mindig jöttek, hogy akkor nem volna esetleg valami meleg ételetek, akkor készítettünk egyik hétvégén csak egy keveset, akkor ugye minden elfogyott, és akkor még ezt szeretnénk enni, azt szeretnénk enni, tudnátok-e készíteni, akkor ugye itt megköveteljük, hogy milyen kurzusokat kell ehhez elvégezni, ezeket ugye megtettük, a konyhánkat akkor úgy építettük ki, hogy akkor ennek megfeleljen. És én mindenkinek elmondom, hogy sajnos nem vagyunk vendéglátósok, nem vagyunk szakácsok, tehát én úgy főzök, ahogy a szüleimtől tanultam, és szeretik az ételeket.
1: Lehet, hogy pont ez a lényeg, hogy úgy főzöl, ahogy a szülőktől sikerült tanulni. Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Szabóné Illés Csillával és férjével Szabó Krisztiánnal beszélgetünk, kecskeméti házaspárral, akiknek boltja Hollandiában van.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, itt a zenét követően továbbra is itt van velünk a vonal túlsó végén Szabó Krisztián és felesége Szabóné Illés Csilla, kecskeméti házaspár, akik Hollandia déli részén nyitottak egy boltot magyar termékekkel. Egy kis kedves történet ez, és olyan szempontból is értem ez alatt, hogy kedves történet, vagy arra akarok kiukadni, hogy ugye az elsősorban az ott élő magyaroknak szól, vagy ők a célközönség, magyar termékeket árultok, ugye emiatt összejött egy közösség, mondhatjuk, tehát a kint élő magyaroknak ez egy találkozási pontja is tud lenni?
2: Igen, igen, mi úgy gondoljuk, hogy igen, nagyon sok kedves embert ismertünk meg, és általunk nagyon sok barátság alakult itt. Ide jönnek, felhívják egymást, itt vagyunk, gyertek, ígyunk meg valamit, együnk egy lángost. Igen, egy találkozó hely lettünk, szerintem mondhatom azt.
3: Mint például két kecskeméti ismerősöm is, egyik Antwerpenben, másik Rotterdamból, akik is itt szoktak találkozni.
2: Igen, nagyon sokan. Vannak a családok, akik az ország különböző részén laknak, és ők is itt szoktak összefutni. Gyorsan megkapnak egy lángost, és akkor utána mennek haza, és akkor folytatják a kis családi életüket.
1: Ugye Londonról például lehet tudni, hogy ott nagyon sok magyar él. Bevallom őszintén, hogy nekem kicsit meglepetés volt, hogy Hollandia kisebb településein, vagy nem feltétlen csak Amsterdamban is nagyon sok magyar él. Tehát tényleg ez a tapasztalat, hogy több százan, több ezren lehettek akárkint Hollandiában élő magyarok?
2: Igen, mi is meglepődtünk, megmondjuk őszintén, amikor megnyitottunk, és ugye jöttek az emberek, és kérdeztük, hogy hát honnan jöttetek, hol találtatok ránk, ilyesmi, és mondják, hogy ja, hát itt lakunk a sarkon. A következő ember is mondja, hogy hát igazából a szomszédotok vagyok, és tudod, tehát erre nem számítottunk. Hát itt élünk 10 éve, nem találkoztunk ilyen sok magyarral egyáltalán, és nagyon meglepő, hogy főleg itt a mi kicsi falunkban milyen sok magyar van, akik évek óta itt laknak. Meg ugye itt van, tehát közel vagyunk a német határhoz, belga határbelgiumhoz, nem is nagyon sokan átjönnek.
3: Igen, már csak a boltnak a 100 méteres körzetében is több magyar család lakik gyerekekkel, mondjuk 10 éve, 5 éve, most költöztek ide, tehát meglepően sokan. A Valváiknak elég nagy az iparterülete, akik itt dolgoznak, itt laknak, munkásszálláson, környékbeli városokban, közel vannak ugye nagyvárosok, Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, ugye ahol a reptér is van, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy valaki csak elugrik valakiért a reptérre, és visszafele tud enni egy lángost hétvégén például, tehát így igen, tehát elég sok magyar van a környéken meglepő módon.
1: Azt hadd kérdezzem meg, elsősorban Csillától, mert ugye ő említette, hogy ő úgy főz, ahogyan azt otthon tanulta, nem szakács, de ugye természetesen ez az ízvilág, ez bejön a helyieknek, és talán erre is vágynak, hogyha mondjuk nem feltétlen csak lángosról van szó, hanem mondjuk egy gulyásról, vagy nem tudom, talán pörkölt van-e, vagy akár még pár ilyen tipikusan magyar ételt elárulhattok, hogy szokott kinézni a vendéglátásotok ilyen szempontból, de arra lennék kíváncsi, hogy mennyiben különbözik a holland konyha a magyartól. Miért lehet az, hogy a magyar ember azért az vágyik a magyar ízekre? Még akkor is, hogyha több ezer kilométerre van hazánktól.
3: Hát igen, mondjuk itt megemlíteném Jupitert és Szaturnusz, tehát kb. Annyira. Tehát ég és föl, tehát igazából nem tudom, tehát holland konyha, holland ízvilág, elég szegényes, tehát nem tudom, nekünk például Magyarországra hazamegy

0: hogy eshoztam, elborsoztam az ételeket, amiket készítettem a boltba, mert ugye a magyar só borst használtam, ugye, ami a boltban is van, és sokkal erősebb, sokkal intenzívebb, bármilyen fűszerünk, a holland fűszereknek is teljesen más ízük van, nem olyan erősek, meg hát igen, tehát igazából nincs holland. Nem mondhatjuk azt, hogy van valami holland étel, vagy konyha, ami kifejezetten nem igazán nem. Mindent, amit...
1: Nagyon sok a gyors haja.
0: Igen, nekik nagyon sok a gyors ételük.
2: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Szabó Néil és Csillával és férjével Szabó Krisztiánnal beszélgetünk kecskeméti házaspárral, akiknek boltja Hollandiában van.
3: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, itt a zenét követően továbbra is itt van velünk a vonal, túlsó végén Szabó Krisztián és felesége Szabóné Illés Csilla, kecskeméti házaspár, akik Hollandia déli részén nyitottak egy boltot, több mint 900 magyar terméket árultok, viszont még itt a melegkonyhás résznél maradnék, mert ez nagyon érdekes, hogy itt a különbségekről beszélgetünk.

0: Ilyen szempontból a hollandoknak bejött-e, vagy mennyire jellemző, hogy csak magyarok látogatnak el hozzátok, és milyen ételek azok, amiket még itt a felsoroltakon kívül szoktatok főzni, a lángoson, gulyáson kívül?
1: Általában egy hónapban kétszer van gulyásleves, azt ugye már a környékbeli hollandok tudják, akkor azt jönnek, viszik, marhapörköltet nagyon szeretik, nem mindenki szereti nokedlival, akkor van, hogy bejönnek és szólnak, hogyha lesz marhapörkölt, akkor mindenféleképpen krumplival szeretnék. A rakott krumplit, azt egyszerűen imádják, ők krumpli salátának nevezték el, mert tudom, hogy ha kérik a krumpli salátát, akkor miről van szó, hogy ők azt szeretnének enni. A brassóit is nagyon szeretik, kicsit nekik az ugye fokhagymás, pedig nagyon szeretik a fokhagymát, de mégis valami miatt ugye a magyar fokhagyma miatt gyanítom, ugye intenzívebb. A rántott dolgokat is, a rántott csirke mellett például kifejezetten nagyon szeretik. A paradicsomos húsgombócot azt nem igazán, azt nem nagyon szerették, mert ugye minden szombaton más menüt készítünk, tehát nem mindig ugyanazok vannak, ugye, ami mindig állandó, az a lángos, a burka, kolbász, fölül mindig valami mást készítünk, mindig legyen valami újdonság. Van egy idős úr, egy holland idős úr, ő minden hétvégén jön, ő mindent kipróbál, mindenből visz. Most is a hétvégén rántott dolgok voltak, cukkinitől kezdve mindent is kirántottunk, mindent már kóstol, de már mondta, hogy jó lenne, ha lenne most már egy rakott krumpli, mert már az nagyon rég volt. Hollandok szeretik még ugye a magyar ételeket, ugye van, ahol ugye a feleség vagy a férj magyar, és ugye ez miatt megismerték. Olyan is volt már, hogy egy magyar fiatal férfikért több menüt, hogy jönnek az anyósáig, és akkor szeretné velük megkóstoltatni, hát azt mondta, hogy ízlet, tehát a tányért kinyomták, tehát nagyon ízlet nekik, ő nem nagyon szokott nekik főzni, készíteni, és ennek nagyon örült, hogy ilyen lehetőség van, hogy meg tudja kóstoltatni velük.
2: Meg ugye a hollandok közt is ugye elsősorban a lángos, amit esetleg ismernek Magyarországról, voltak a Balatonon, Budapesten, bárhol, tehát sok helyen megkóstolhatták a lángost.
0: Nagyon jó lesz hallani, így magyarként. Balatonvinkel, ugye ez a bolt neve, miért?
2: Igen, hát elsősorban a Balaton név elég sok mindenkinek ismerős, magyarok közt ugye természetesen az lehet, hogy valami magyar lehet, külföldiek is ugye nagyon sokan jártak a Balatonon, sokan ismerik a Balatont, hogy Magyarország tengere, igazából ebből adódott a név, a Vinkel pedig ugye hollandul a bolt az jelentés, így összekapcsolódott a név.
0: Én gratulálok ehhez, a történethez. Még egy záró kérdés, ugye azt említetted, Krisztián, hogy nagyon sok Kecskemét környéki beszállítóval dolgoztok együtt, és nagyon sok olyan terméket árultok kint, ami Kecskemét környékéről származik. Ezek közül melyik viszi a prímet? Mondhatjuk, hogy a kolbász?
2: Elsősorban igen, a kolbász és a füstöltáruk, majd ezt követi a savanyúság, és igen, igazából ezek a top termékek. Meg még egy apróságot itt megjegyeznék, ugye én nyárlőrincsel nevelkedtem, tehát nagyon sok nyárlőrinci terméket is árulunk, amire külön büszkék vagyunk.
0: És az előbb mondtam, hogy zárszó, de eszembe jutott, hogy egy történetet elmeséltetek nekem, amit kérem, hogy a hangosítsunk és a hallgatóknak is meséljük el, hogy hozza össze az embereket akár egy ilyen bolt a nagyvilágban, mert előfordult, hogy nagyon távolról érkezett hozzátok egy vendég, aki ott tevet nálatok először életében lángost?
1: Igen, amire nagyon büszkék vagyunk, egy magyar hölgy kollégáját hozta el, aki Mexikóból érkezett hozzánk, hogy megkóstolja a lángost, aki igazából azt sem tudta, hogy hol van Magyarország, nem hogy az, hogy mi egy lángos, és nagyon-nagyon ízlett neki a lángosunk, amit ugye életében először evett, és nagyon-nagyon kedvesek voltak, nagyon szerettek nálunk lenni, nagyon élvezték itt a hangulatot.
2: És itt megegyezném, volt még ehhez kapcsolódóan egy olyan történet, egy kanadai úriember is, aki Kanadából érkezett a fiát meglátogatni, és nálunk evett életében először lángost. Erre büszkék vagyunk, tehát mint magyarok Hollandiában, hogy ilyen nemzetekkel tudjuk megkóstoltatni a magyar ételeket.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy meséltetek nekünk erről a történetről. Tényleg gratulálok nektek.
1: Nagyon szépen köszönjük
2: a lehetőséget.
0: Szabó Krisztiánnal és feleségével, Szabó Nél és Csillával beszélgettünk, kecskeméti házaspárral, akik tehát Hollandiában nyitottak egy magyar boltot, a Balatonvinkelt, és ott ismertetik meg a magyar termékekkel külföldieket, és természetesen nagyon sok magyar vendégük is van. Erről beszélgettünk tehát itt a műsorunkban az elmúlt percekben.
3: Rádió egy gong. Csak igazi mai slágermegy.

0: Itt van már velünk a stúdióban Wittmann Krisztián, a kecskeméti férfi kosárlabda csapat csapatkapitánya. Üdvözöllek, szia!
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit!
0: Nem régiben véget ért a szezon, egy ilyen szokásos évértékelő interjúra hívtuk meg téged, ugye a nyári szünet az, hát a kosarasoknál már kezdetét is vette, a bajnokság is véget ért. Hogyan értékelnéd a Duna-Aszfalt DTK Kecskemét idei idényét, ugye végül az alsóházban a második helyen, tehát összességében a tizedik helyen zártatok?
1: Így van, ez egy úgy mondható szokásos nehéz szezon volt. Én úgy gondolom, hogy amit tavaly évelején kitűztünk célul, hogy biztos bennmaradás meglegyen, és megpróbálunk a rájátszásba bekerülni, összességében úgy gondolom, hogy sikerült. A rájátszás igazából azért csúszott el, egy csomó olyan mérkőzés volt, ami pár ponttal vesztettünk el, itthon hazai pályán is, meg idegenbe is, úgyhogy ezért nem lett meg a rájátszás. A playoutban, az alsóházban én viszont úgy gondolom, hogy talán legjobban szerepeltünk, én, ha jól emlékszem, a legtöbb győzelmet mi szereztük, úgyhogy abszolút biztosan maradtunk benn, és a fiatalok is nagyon sok játék lehetőséget kaptak az utolsó mérkőzéseken már.
0: Mondhatjuk, hogy messze a legtöbb győzelme a Kecskemétnek volt a playoutban, tehát ilyen szempontból a bajnokság legfontosabb szakaszában, hiszen talán kettővel több volt, mint a titeket követő csapatnak. Ezzel végül is a tizedik helyre, tehát az alsóházban a második helyre sikerült odaérni. Az mennyire volt csalódottságot eredményező érzés, hogy nem sikerült végül a rájátszásba jutni, vagy ez megtörtént, és ott azonnal az volt a célkitűzés, hogy akkor a playoutban egy magabiztos teljesítménnyel a biztos bennmaradás kiarcolása legyen meg.
1: Nyilván csalódottak voltunk, ugye minden évben úgy vág neki minden csapat, hogy a rájátszásba bekerüljön, de amikor ez kiderült, hogy valószínűleg nem fog sikerülni, akkor egyértelműen arra fordítottuk a fókuszt, hogy a biztos bennmaradás meglegyen, és azokra a mérkőzésekre koncentráljunk, ugye, ami a szezon hátralévő részében a legfontosabb lesz, és én ezt úgy gondolom, hogy ez maximálisan sikerült idén is, és nagyon jó mérkőzéseket játszottunk, és tényleg sok győzelmet szereztünk az utolsó 10 meccsen.
0: Én most sajnos nem kerültek el téged a sérülések, vagy a sérülés miatt kellett mérkőzéseket kihagynod, de összességében a saját teljesítményedet hogyan értékelnéd itt az elmúlt időszakban?
1: Hát, én a sajátomat sosem szoktam értékelni, ez nem az én reszortom, úgyhogy próbálok még segíteni, amíg tudok. Nyilván a sérülés most így a szezon végén jött, ez a komolyannak mondható sérülés. Remélem, hogy ez a következő szezonban nem lesz ilyen. Tényleg a saját teljesítményemet nem is szoktam nagyon külön így nézni, vagy emlegetni. A lényeg, hogy a csapatnak jól menjen, ahol tudok, ott segítek. Úgyhogy reméljük, hogy még jövőre is így lesz.
0: Most milyen állapotban vagy?
1: Most még jelenleg rehabilitáció zajlik. Nem akarjuk elsietni, egy ilyen részleges ahilleszín szakadáson volt pont a playout első mérkőzésén Zalaegerszegen. Úgyhogy most vagyok egy hónapos, azt hiszem, a sérülésbe, úgyhogy ez egy ilyen lassabb, hosszabb folyamat. Szerencsére most ugye nyári szünet van, úgyhogy nem kell emiatt mérkőzést kihagyni, vagy edzéseket kihagyni, lehet abszolút a gyógyulásra fókuszálni.
0: Ez a mindennapokban mennyire okoz nehézségeket a számodra? Ugye mindig kiemeled, hogy neked nem csak azért kell fitnek maradnod, mert a pályán segíteni akarod a csapatot, hanem otthon a két gyerkőc is aktívan tart.
1: Így van. Az első 2-3 hétben ott azért nagyobb gondot okozott ugye mindennapokban is, a sétálásnál is jóval vissza kellett venni a tempomba, mert én amúgy is egy kicsit gyorsabban haladok így a hétköznapokban, amikor sétálok, úgyhogy az első pár hét az nehezebb volt. Most már mondhatom úgy, hogy így a hétköznapi normál életre jó a lábam, még se kocogni, se futni, se biciklizni nem tudok, tehát még annyira aktívan nem tudom kivenni részem a gyerekekkel való játékba, úgyhogy hiányolják is már, meg kicsit nekem is hiányzik, de még egy picit türelmesnek kell lenni.
0: A csapatra visszatérve, így a játékosok teljesítményét, ugye a sajátodat nem akarod értékelni, de így csapatkapitánként azt hadd kérdezem meg, hogy kit lehet kiemelni ebből a szezonból, és külön a fiatalok teljesítményére mit tudsz mondani. Ugye itt működik az akadémia, és főleg itt az utolsó mérkőzéseken azért azt láthattuk, hogy a kecskeméti nevelésű, saját nevelésű játékosokra támaszkodott a csapat.
1: Így van. Én úgy gondolom, hogy ugye tavalyi szezonhoz képest idén azért egy jóval fiatalabb csapattal vágtunk neki az évnek. A légiósok is olyanok voltak, akiknek vagy első szezonjuk volt idegen légiósként, vagy még nem voltak sok helyen, úgyhogy ők is fiatalok voltak. Én szerintem nagyon jól teljesített mindenki. Nekünk mindig az volt az erényünk, hogy csapatszinten erősek vagyunk, sose az a gárda voltunk, ahol mindig van egy-két ember, aki húzza a csapatot, a többi meg csak kullog utána, tehát mindig valaki más lép elő különböző mérkőzéseken, úgyhogy ez most is így volt. Illetve a fiatalok előtt abszolút le a kalappal, ugye nem csak itt az utolsó 10 mérkőzésen, hanem szezon közben is rendre sok játék lehetőséget kaptak. Itt az utolsó 2-3 mérkőzésen ugye már az U19-es csapatból is játszottak jó néhányan, az U21-es csapatból is nagyon sok játékpercet kaptak a srácok, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól szerepeltek, abszolút meghálták a bizalmat, megmutatták, hogy a jövőben lehet rájuk számítani, és ugye hát ezt az eredmények is alátámasztják, mert ugye ők is nyertek mérkőzést, nem is egyet.
0: Itt az elmúlt időszakban azért rendre, hát mondhatjuk, hogy a szerb-montenegrói vonalat erősítette a Kecskemét, hogyha az idegen légiósokra tekintünk, de most volt két finn játékosa is, ugye Szepala már nem az első idényét töltötte itt Kecskemét, itt a kosárlabda kultúrák találkozása szerinted milyen hatással volt? Így most már mondhatjuk, hogy két szezonon keresztül, de most két finn játékosa is volt a Kecskemétnek a kecskeméti klub.
1: Én szerintem nagyon, nagyon jó kohézióban voltak a légiósok. Ugye a Szeppal, amit említetted, már tavaly is velünk volt, úgyhogy neki biztos, hogy egy könnyebbség volt, hogy egy honfitársával együtt tudott egy csapatba játszani. A szerbek, meg ugye a Kemó, aki ugye már magyarnak is mondható, ők pedig tényleg olyan kosárlabda kultúrából érkeznek, hogy azt a rendszert, amiben mi játszunk, az abszolút nekik testhez álló, és nyilván így is lettek kiválasztva, úgyhogy ezzel az összhanggal nem volt semmi probléma szerintem.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Wittmann Krisztiánnal, a Dunaaszfalt DTKH Kecskemét férfi élvonalbeli kosárlabda csapatának csapatkapitányával. A zene után kiderül, hogy vajon hogyan tervezi a visszavonulását Krisztián, és mikor? Elsősorban ez a fontos kérdés. Tartsatok velünk!
2: Ez a Rádió egy gong. Ahogy az igazi mai sláger.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Wittmann Krisztián, a kecskeméti férfi kosárlabda csapat csapatkapitánya, akit évértékelőre hívtunk. A férfi kosarasok a 10. helyen zárták a mögöttünk hagyott szezont. Amikor hivatalossá vált, hogy kicsivel, de a csapat lemarad a rájátszásról, akkor ugye rögtön a lehető legjobb szereplés került a fókuszba a playoutban, ahol 6 csapat küzd a bennmaradásért, 6-ból 5 végül bennmarad, egy pedig kiesik, ez a Zalaegerszeg lett közel 50 év után esett ki a Zalaegerszeg, tehát nagyon nagy volt a csata, de a Kecskemét ebből kiemelkedett, hiszen az alsóházba került 6 csapat közül a Kecskemété lett végül is a legjobb szereplés a legtöbb győzelemmel. Szerinted, ha már évértékelő Krisztián, melyik meccs volt ennek a szezonnak a csúcspontja, vagy mi volt az, amit kiemelnél, esetleg amelyik kedvenced volt?
2: Hú, hát ez egy jó kérdés. Igazából minden meccs nyilván fontos. Voltak olyan részsikerek, inkább úgy mondom, hogy ahol mondjuk a pontkülönbség számított volna a későbbiekben, hogyha úgy alakul, akkor azok fontos meccsek voltak. Így egyet nagyon nehéz kiemelni így a szezonból. Inkább az összes hazai mérkőzés nyilván a szívünkhöz közel áll, ugye a saját szurkolóink előtt, amikor játszunk, és azokat viszont nagyon sajnáljuk, amilyen pár ponton múlott itthon meccs, ami nem sikerült. Ha azok megvannak, akkor még lehet, hogy előrébb is tudtunk volna végezni, de ezzel majd utólag azért kár keseregni.
1: Volt itt azért hosszabbítás után aratott győzelem, talán hosszabbítás után elveszített mérkőzés.
2: Olyan, szerintem több is volt.
1: Volt, tehát, hogy itt tényleg nagyon-nagyon kiélezett mérkőzések voltak. Még arról beszéljünk pár gondolatot, hogy szerinted minek volt köszönhető az, hogy a playoutban egyértelműen a Kecskemét volt a legjobb, legmasszívabb csapat, a legtöbb győzelmet ti arattátok. Olyan szempontból a bajnokság legfontosabb részében, hogy ott tényleg a bennmaradás elérése, a célkitűzése 6 különböző csapatnak, akik szinte egy, nyilván nem, de mert az alapszakasz is számított, de szinte egy pontról indulnak.
2: Én szerintem ez annak tudható be, hogy amikor úgymond kiderült matematikailag is, hogy nem kerülünk be a rájátszásba, akkor mi tényleg arra helyeztük a fókusz meg a hangsúlyt, hogy arra az időszakra, amikor elkezdődnek a playoutba a mérkőzések, az utolsó 10 mérkőzésre, arra olyan állapotban legyen a csapat, mint fizikálisan, mint mentálisan, hogy ott így ilyen jól tudjunk szerepelni, és ne kelljen izgulni itt az utolsó fordulókba, vagy az utolsó mérkőzésen, ahogy láttuk is ugye a Szeged-Zalaegerszegen, ugye ott, aki kikapott, az esett ki a bajnokságból, úgyhogy ezt mindenképpen szerettük volna elkerülni, hogy az utolsó meccsen dőljön el, hogy bennmaradunk-e, és nyilván minél több meccset szeretünk volna megnyerni, minél előbb bebiztosítani a bennmaradást.
1: Mondhatjuk, hogy tényleg az egy sikernek elkönyvelhető, hogy most a Kecskemét az tényleg ott mozog, hogy vagy rájátszás csapat, hogyha az idei idényből indulunk ki, vagy az alsóházban lévő csapatok közül, amelyekkel mondhatjuk, hogy egy szinten van, azok közül meg kiemelkedett. Tehát, hogy ott a középmezőny, és akkor pár ponton múlik egy-egy mérkőzésen, egy-egy győzelmen, hogy éppen akkor merre billen a mérleg nyelve.
2: Így van, ez szerintem egy jó dolog, vagy nagy dolog. Nyilván vannak olyan csapatok Magyarországon, akikkel, hogyha akarnánk, akkor se tudnánk versenyezni. Tudni kell nekünk, hogy nagyjából mi az a realitás, amit el tudunk érni. Én úgy gondolom, hogy ha van egy kis szerencsénk, hogy ezek a pár legjobbás mérkőzések meglettek volna, akkor akár rájátszásba is kerülhettünk volna. De ott nyilván olyan csapat összekerülünk egy Szolnokkal, vagy egy Falkóval, akkor ott azért nem mi vagyunk az esélyesek, és akkor ugyanúgy az 5-től a 8. helyig játszunk. Nyilván jobban hangzik, a rájátszásban vagyunk, meg benn vagyunk az első 8 csapat között, de ott már annyira kicsi a különbség, meg tényleg annyira egy-két ponton múlik, hogy melyik csapat jut be, meg melyik nem, hogy ezt így előre megtervezni, meg ezt így biztosra beharangozni szerintem egyik csapat se tudja előre, mondom kivéve azt az első 4-5 csapatot, aki annyival előrébb jár elsősorban nyilván anyagilag, mint a többi klub, hogy ő nekik a helyük biztos, onnantól az 5-től a 10-ig pedig igazából bárki bekerülhet, az csak egy-egy mérkőzés vagy egy-egy dobáson múlik. Bízunk benne, hogy jövőre majd szerencsénk lesz ebbe is.
1: Erről is természetesen fogunk majd beszélgetni. Most mi a helyzet a csapattal? El vagytok engedve, pihenés van, meg volt-e már a szezon zárás?
2: Most pihenés van, igen, el lett engedve minden. vagy mindenki. Igazából még a jövőt illetően arról nem nagyon tudok még nyilatkozni, úgy igazából még nagyon sok csapat nem is jelentett be szinte új érkezőt, talán most a pécsiek igazoltak valakit, aki új érkező, úgyhogy még igazából mindenhol nagy a csend, úgymond így a játékosok körül, hogy ki marad, vagy ki megy. Szerintem most mindenki egy kicsit így a szünetre fókuszál.
1: A Kecskemét is akkor számíthatunk arra, hogy valamilyen szempontból együtt marad a csapat. Vagy te erre számítasz egy csapatkapitánként?
2: Megmondom őszintén, ezt nem tudom, hogy ki fog maradni. Én bízom benne, nyilván itt Kecskemét mindig híres volt arról, hogy nagyjából együtt marad a mag, meg azok a játékosok, akik többet játszottak, nagyjából együtt marad. Ez a következő éve szerintem egy ilyen elég érdekes, hogy vízválasztó év lesz, nem csak nekünk, hanem a többi klubnak is. Kicsit ilyen bizonytalan a helyzet most így a sport körül, hogy mi lesz vele, úgyhogy majd meglátjuk. Most szerintem még nehezebb jósolni, hogy milyen lesz jövőre mind a csapat, vagy mind a bajnokság. Én úgy gondolom, hogy a magyarok, illetve a fiatalok, biztos vagyok benne, hogy maradnak a nagyobb része, és ugye az akadémiáról, akik jönnek föl, ők ugye most megmutatták, meg bebizonyították, hogy abszolút alkalmasak arra, hogy segítsék a csapatot. Úgyhogy ha esetleg nem lesz annyi légiós, vagy másmilyen légiósok érkeznek, akkor se lesz gondba szerintem a klub, és mindig úgy gazdálkodunk, Sörös Jenő mindig elmondja, hogy úgy gazdálkodunk, addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér, úgyhogy ez a legfontosabb, és ez szerintem jövőre is így lesz, de mondom, még szerintem még nagyon sokan nem tudják, hogy lesz jövőre.
1: De te maradsz.
2: Én még egy évet tervezek, igen, úgy gondolom, hogy ez lesz az utolsó évem a következő szezon.
1: Ezt így most már kimered jelenteni?
2: Én most ezt már több helyen mondtam, hogy én itt tervezem, hogy ez lesz az utolsó, ha nem tudom, minek kéne ahhoz történni, hogy ne ez legyen. Én szerintem most már itt az idő, hogy ez egy sérülésmentes szezonnal befejezzem.
1: Mi alapján hozod, vagy hoztad meg ezt a döntést, hogy akkor ez lesz az utolsó? Kell-e esetleg, mert sok, és neked ikonikus, meg legendás a pályafutásod, sok ilyen sportoló ahhoz köti, hogy na, akkor egy nagy dobással záruljon számára a szezon, de akkor eredménytől függetlenül mondhatjuk, hogy akkor...
2: Én szerintem eredménytől függetlenül, igazából nagyon haragszom a Fepura, a Ferenc Csabira, mert azt beszéltük meg, hogy együtt fogunk visszavonulni, ugye ő most idén bejelentette, hogy jövőre már nem játszik. Lehet, hogy még fizikálisan bírnám, most ez a sérülés is egy kicsit ilyen, lehet, hogy ilyen figyelmeztető jel, hogy most már lassan azért vissza kell venni, meg hát már öreg vagyok, ezt most már azért nehéz letagadni így a sportban, ugye most voltam 41 éves pár nappal ezelőtt. Most még úgy érzem, hogy teljes erőbedobással 100%-ig tudom segíteni a csapatot, és egyrészt nem szeretnék úgy visszavonulni, hogy sérülten, mint ahogy most ezután az év után, hogy sérülten fejezem be, másrészt meg szeretnék tényleg még egy évet úgy, hogy kiadok magamból, ami még bennem maradt.
1: Nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked a következő évhez is, és a rehabilitációhoz is természetesen kitartást, akkor augusztusban folytatás, most ez a terv.
2: Így van.
1: Sok sikert hozzá. A csapatnak is kívánjuk a legjobbakat. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen.
1: Wittmann Krisztiánt, a Kecskeméti Kosarasok csapatkapitányát hallottátok az elmúlt percekben. Ennyi volt már a Mozaik. Magazin műsorunk holnap ugyanitt, ugyanekkor ismét lesz. És én is leszek a továbbiakban is, egészen 17 óráig. Én Vízi Zalán vagyok, rádiózzunk együtt.
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
3: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásárai üsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebbi üskáruházban vagy online a jusk.hu-n. Jusk. Scandinavian Sleeping
4: and Living. Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
5: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Körforgalom épül az 52-es főúton Izsák közelében. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltás segítő pályázat. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Fontos közlekedésbiztonsági fejlesztés kezdődött az 52-es főút egyik forgalmas csomópontjában Bács-Kiskunban. Megkezdődött a körforgalom építése az 52-es főúton a Kis-Izsáki és Szabadszállási elágazás térségében. A beruházás az 52-es főút átfogó felújításának része, amelynek során a Fülöpháza és Solt közötti szakasz újul meg, valamint összesen 4 új körforgalom épül, írja a baon.hu. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabb és gördülékenyebbé tegye a közlekedést az útvonalon, ahol az elmúlt években több baleset is történt. A munkálatok idején a közlekedőknek forgalomkorlátozásokra és sebességkorlátozásokra kell számítaniuk, ezért fokozott figyelemmel érdemes közlekedni az érintett szakaszon. Ünnepélyes keretek között köszöntötték a nyugdíjas pedagógusokat a Kecskeméti Városházán. Díszoklevelet és virágot vehettek át azok a tanítók, tanárok és óvónők, akik 50, 60, 65 vagy 75 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. Az elismerést olyan pedagógusok kapták, akik legalább 30 éven át dolgoztak a pályán, és ebből minimum 15 évet Kecskeméten töltöttek, írja a híres.hu. Az ünnepségen Szemereimi Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak tudást adtak át, hanem generációk életét formálták példamutatásukkal és elhivatottságukkal. Az eseményen arany, gyémánt, vas, rubin és platin a díszok leveleket adtak át a több évtizedes szolgálat elismeréseként. Június 11-től újra megnyílik a mezőgazdasági generációváltást segítő pályázat. A támogatás célja, hogy megkönnyítse a gazdaságok átvételét az idősebb gazdálkodóktól a fiatalabb nemzedék számára, mondta Pesti Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatója.
7: A termelési feltételek elsősorban a klímaváltozás miatt annyira megváltoznak, hogy kevés idős ember tud már jelentősen változtatni a termelési módszerein, a gyakorlatán, fiatalabbak talán könnyebben tudnak változtatni.
6: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gomb.

a Rádió Gong, ahol csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Vízi Zalánt halljátok, és folytatódik műsorunk, a következő két órát velem tölthetitek, és fontos órához érkeztünk itt a műsor folyamban, hiszen az előző óra a Mozaik című magazin műsorunk után visszarázódva most is lesz játékunk. Ráadásul nem is akármilyen nyereményért megy ma a küzdelem, illetve holnap is. Visszük a pálmát a Rádió egy gongon. Ez a játékunk címe nem véletlen, ugyanis a Bakosi Kertészet felajánlásából egy szerencsés hallgató 50 000 forint értékben pálmafát fog nyerni. Az óra slágerét kell ehhez megtalálnotok, jól meg lesz jelölve ez a dal, és pár perc múlva le is játszom majd, úgyhogy érdemes figyelni. Ha meghalljátok ezt a dalt, írjatok nekem SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnétek. A következő órában már sorsolunk is, így most lesz az utolsó esélyetek bekerülni a kalapba. Hamarosan jön tehát az óra slágere, emellett programajánlóval is érkezem rövidesen, illetve az előző óra, ha már említettem a Mozaik című magazinműsorunkat, utózöngéjeként, ugye ott a kecskeméti kosarasok csapatkapitányával, Wittmann Krisztiánnal beszélgettünk. Nos, a kosárcsapat fontos bejelentést tett, de hogy pontosan mit, az hamarosan kiderül, erről is szó lesz nem sokára. Most pedig Beberexával és a Faithless-szel megyünk tovább. Ez már a New Religion, itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Meseolvasással, tematikus olvasmány ajánlóval és kreatív alkotó munkával várja ma délután is a Katona József könyvtár a kisgyermekes családokat itt Kecskemét belvárosában. A kecskeméti Vadaskert előtti parkban holnap délelőtt

0: 10 órától gyermeknapot tartanak, délután 4 órakor a Lóca együttes koncertje zárja majd az eseményt. Mácsai Anikó és Vámos Zoltán Ökoalkotók Kontrasztok című tárlatát hétfőn 14 órakor nyitják meg a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamarában. És jövő héten kedden veszi kezdetét a 97. ünnepi könyvhét programsorozat Kecskeméten. A részletes programokat keressétek a Katona József könyvtár web és Facebook oldalán. A programokhoz jó szórakozást kíván a Rádió 1 Gong csapata. És pár perccel ezelőtt hallhattuk az óra slágerét, amivel valaki akár egy pálmafát is nyerhet. Ha még nem tetted meg, akkor írj nekem SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnél, de ehhez tudni kell, hogy melyik volt az óra slágere. Most viszont sehúzzal megyünk tovább, ez már a Won't Forget You, itt a Rádió 1 Gongon.
1: Trópusi zöld színben pompázó, egész évben friss pálma lehet a nyereményed a hétvége nyerőzenéivel. Visszük a pálmát a Rádió 1 Gongon.

Ez továbbra is a Rádió Egy Gong, és ahogy ígértem, visszatérünk kicsit a kecskeméti kosarasokra. Ugye az előző órában a Mozaik című magazin műsorunkban Wittmann Krisztiánnal, a Kecskemét kosárlabda csapatának csapatkapitányával beszélgettünk. Elsősorban a fő témánk az volt, hogy mikor és hogyan fog visszavonulni. Ezt elárulta, de a csapattal kapcsolatban friss és fontos információ, hogy 9 játékos is távozik a KTE-től. A magyar kontingensből Kelenföldi Domonkos, Körmendi Bence, Sör Richard és Tóth Barna, míg a légiósok közül lényegében mindenki: Ilári Szepala, Okko Járvi, Melik White, Bojan Tomasevics és Gyuro Dautovics szintén távozott. A mögöttünk hagyott szezonban érdekelt felnőtt keretből hárman maradnak a KTE kötelékében: Wittmann Krisztián, Karahodzic Kemál és Ivkovics Milán. Az új keret kialakításán folyamatosan dolgozik a szakmai stáb, és erről a klub július elején fog bővebben tájékoztatni. Ezt még mindenképpen fontos volt hozzátenni a Wittmann interjúhoz. Most viszont a sportos percek után vissza az igazi ma is lágerekhez jön Kamrad és a Be Mine, itt a Rádió Egy Gongon.

0: Igen.
1: Hello, szia! Bebátortalan vagy, én Vízzalán vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Rékát keresem.
0: Én vagyok.
1: Szia! Elmúltál már 18 éves?
0: Igen, elmúltam már.
1: Nagyszerű, akkor játszhatsz velünk, ezt fontos volt azért tisztázni, és a kérdésem, hogy tudod-e, hogy mi volt az óra slágere?
0: Igen, Lady Gaga-tól a The Dead Dance.
1: Így van, DJ Dark remixében, de ezt már nem kellett tudnod. Lady Gaga-val pedig esélyed van nyerni, méghozzá egy pálmafát a Bagosi Kertészet jó voltából, ugye ez a mai nyereményünk. Mit szólnál egy pálmához?
0: Hát annak nagyon örülnék.
1: Szép kertetek van? Hova?
0: Igen,
1: hova
0: tele van virágokkal.
1: Ó, hát oda akkor már csak egy pálmafa hiányzik, vagy van pálmátok is azért?
0: Így van. Nem, nincsen még. De az jól jönne.
1: Az jól jönne. Egy kültéri pálmáról van szó egyébként, és fagytűrő. Hát ha most kinézek, akkor süt a nap, de azért ez is fontos információ, hogy egy fagytűrő kültéri pálmáért megy a játék. A következő órában lesz a fődíjsorsolás. Tarts velünk, lehet, hogy te leszel a nap nyertese.
0: Rendben, köszönöm szépen.
1: A következő órában tehát kiderül, hogy ki viszi haza a pálmát, és ezt a következő órát Accenttel, Sarával és Misha Millerrel indítjuk. Ez lesz a Don't Leave, ezt tudom üzenni nektek is. Ne menjetek sehova.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Visszük a pálmát a Rádió 1 Gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a Rádió 1 Gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Rita Ora a legnagyobb slágereivel érkezik ezen a nyáron a Budapest Parkba, hogy koncertjével felpesdítse a pesti éjszakát július 29-én. Legyél ott te is az énekesnő első önálló showján. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
7: Konfitált kacsamája hamburgerben. Ti normálisak vagytok?
8: Persze. Először megpirítjuk a hamburger mucikat. Ebbe jön a házi szószunk, saláta, hagymalekvár. Közben a konfitált kacsamájat kicsit megpirítjuk, a marhahússal együtt, amire cheddart olvasztunk. Végül ezek is mennek a burgerbe, és kész is a konfitált kacsamájas hamburger. Kecskeméten a Csáki utca 18-ban, a Hisburgerben.
2: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
9: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100. www.mgmotor.tormasi.hu.
10: Újra Shopping Week Kecskeméten a Target Centerben. Vásárolj június 4-e és 13-a között, regisztrált blokkodat online, és nyerd meg a közel 50 ezer forint összértékű nyeremények egyikét. Sőt, ha június 13-án kilátogatsz a kis Tesco-hoz, megpörgetheted a szerencsekereket garantált ajándékokért. Részletek www.shoppingweek.hu.
11: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
12: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én.
13: Híja!
12: A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
13: Csekkold a termékeket az osan.hu per olcsóbb 5000 oldalon.
14: Az igazi komfort nem luxus. Hűtse el magát a 20 éves Bács Klíma Kft-vel.
15: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este fél hat után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
16: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
17: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: Kecskemét képviseli Magyarországot a Nemzetközi Virágos Városok versenyén. Megnyílt a kecskeméti tabló kiállítás. Már lehet szavazni a kedvencekre. Köszöntöm, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Megkezdődött a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, amelyre idén is több száz település nevezett. A szakemberek a következő hetekben értékelik a települések zöld felületeit, környezetszépítő programjait és fenntartható megoldásait, írja a híres.hu. A szervezők idén kiemelten figyelik a klímaadaptív zöld területek kialakítását, a csapadékvíz hasznosítását és a környezettudatos fejlesztéseket. A díjazottakat novemberben hirdetik ki több kategóriában és tematikus külön díjakkal is jutalmazzák a legjobbakat. Közben az is eldőlt, hogy Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén a falvak között egyek, a városok kategóriájában pedig Kecskemét képviseli majd. Idén is a főtéren láthatók a kecskeméti végzős diákok tablói. A hagyományos tablókiállításon ezúttal 53 végzős osztály mutatkozik be, a tablók pedig a belvárosban tekinthetők meg, írja a híres.hu. A programhoz kapcsolódó online szavazás már elindult, a kedvenc osztályokra június 10-én éjfélig lehet voksolni. Az esemény 10 éve része a város életének, és minden évben sok látogatót vonz. A legnépszerűbb osztályok értékes nyereményekben részesülnek, az eredményhirdetést pedig június 12-én tartják. Házi sertés állományban bukkant fel az afrikai sertéspestis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Ilyen eset eddig Magyarországon még nem történt, csak a vaddisznóknál volt jelen a betegség. Az érintett telepen mintegy 3000 disznót tartanak, mondta rádiónknak Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos.
19: Életbe kellett léptetni a legfontosabb Európai Uniós és magyarországi jogszabályok szerint intézkedéseket, ami azt jelenti, hogy ezt az állomány faladéktalanul fel kell számolni, és természetesen közben pedig a telep körül 3 és 10 kilométeres zónában valamennyi sertéstartót felkeresnek a hatósági állatorvosok, elvégzik az állományoknak a vizsgálatát, vért vesznek, és ezzel reméljük, hogy sikerül igazolni, hogy nincs más fertőzött állat az országban.
18: Felhősebb időre, kevesebb napsütésre van kilátás, ugyanakkor továbbra is meleg lesz, 27 fokot is mérhetünk, holnap pedig elérhetjük a 29-30 fokot is Bács-Kiskunvár megyében. A meteorológusok jelzései szerint ennek ellenére hideg fronti hatás várható, majd a jövő héten több részben is érkezhet zápor, zivatar. Addig is éjszaka nem hűl le a levegő, 15-16 foknál jobban.
20: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
21: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Getta, Bebe Rexha és J Balvin közösét, a Say My Name-et hallhattuk itt a Rádió 1 gongon. Say My Name, mond a nevem. Hát ezt most sokan gondolhatják, legalábbis azok, akik velünk játszottak ma mindenféleképpen, hiszen nem sokára kiderül, hogy ki viszi haza a pálmafát a Bagossi kertészet felajánlásából, hogy kinek a nevét fogom nem sokára mondani, és kit fogok vissza hívni, azt tehát rövidesen kiderül. Aki viszont nem került be a kalapba, az se csüggedjen, holnap is folytatódik majd a játékunk, ha visszük a pálmát a Rádió 1 gongon. Szóval rövidesen fődíjsorsolás, de előtte ebben az órában lesz Lana Del Rey, Dua Lipa, Kygo és Selena Gomez is. Most viszont Szigaláék zenélnek, ez már a Riptide, itt a Rádió 1 gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez volt Dua Lipától a Physical itt a Rádió egy gongon, és egy másik divával megyünk tovább, Dua Lipát. Selena Gomez fogja követni a Same Old Love című dalával. Selena Gomez a napokban Londonban járt, nem is olyan keveset, hiszen május végén is onnan posztolt, és sztorizott is többet, több napon keresztül. Barátnőkkel, hogyha jól vettem ki ezekből a történetekből, képekből, akkor részben felfedezte az angol fővárost, másrészt pedig nem csak nyara és nem csak pihent, hanem talán forgatott is, hiszen stábtagok és kamerák is felfedezhetők voltak a

0: Továbbra is a Rádió 1 gongot hallgatjátok így június 6-án szombaton, és hát a június az ivatarok hónapja, erről beszélt a héten Ország Ferenc kecskeméti meteorológus, és bizony az elmúlt napok alapján igazat adhatunk ennek az állításnak, eléggé változékony mostanában az idő. Tegnap több helyen esett az eső, Pesten a magyar válogatott meccs előtt el is áztam például. Ma sok volt felettünk a felhő, de azért napsütésből is jutott bőven, és holnapra jó hírem van, derültebb és napsütésesebb időjárásra van kilátásunk, mint az elmúlt napokban volt. 28, de akár 30 fok is lehet a napi csúcs. Ez hétfőn megismétlődhet, hogy aztán kedd este újabb hidegfront és újabb záporok, zivatarok érkezzenek Kecskemét és térségébe.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Sokak szerint a meteorológia csak jóslatokból áll és jósolásból, de hát én azt gondolom, hogy ez egy komoly tudományág. Ami jóslat, az varázslat, és aki varázsol, az Lady Gaga, mert az Abrakadabrával már is jön.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán, június 6-án, Tiszaalpáron, a Traktoros falu napon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
5: Az Auchanban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
6: Csekkold a termékeket az auchan.hu/olcsóbb 5000 oldalon.
7: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Autósok, figyelem, az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódva hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Jó hír, hogy más rendkívüli torlódásról, balesetről nem ír az útinform, de ha nektek van bármi információtok, akkor azt osszátok meg velünk az ismert elérhetőségeken. Most Nyúvikkal megyünk tovább, ez már a Let Me In, itt a Rádió 1 gang.

0: is hívjuk a nap legszerencsésebb hallgatóját.
1: Igen, tessék.
0: Tímeát. Szia, Tímea.
1: Igen, én vagyok.
0: Ja. Te vagy Tíma, és képzeld, te vagy a nap legszerencsésebb hallgatója is. Tudod-e, hogy ez mit jelent?
1: Hát, az enyém a pálma.
0: Tiéd a pálma, gratulálok. Fagytűrő, kültéri pálma a Bagosi Kertészet jóvoltából 50 000 forint értékben. Lesz helye, gondolom.
1: Igen, persze. Kertesházban élünk, még nincsenek növények.
0: Akkor a pálma lesz az első?
1: Hát vannak csak ilyen picikék, de ennek nagyon örülünk, mert hogy ez egy kicsit nagyobb, mint ami eddig a kertben. Itt közben nagy lányom is örömködik.
0: Igen, hát ez egy gyönyörű pálmafa lesz azért oda a kert hát közepére vagy akármelyik részére. Kitaláltátok menet közben, amióta bekerült hát a neved a kalapba, hogy ha nyernél, akkor
1: még
0: hova
1: nem, még nem ismertem álmodozni róla, hogy én nyerem meg, úgyhogy...
0: Most már álmodozhattok róla, sőt, hát ez már nem is álom, vagy hát álom, de valóra vált. Szívből gratulálok, úgyhogy remélem, akkor így most feldobtuk a hétvégéteket.
1: Igen, nagyon köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Visszük a pálmát a rádió egy gongon, ez a játékunk címe, amivel most ekkora örömet okoztunk egy családnak. Holnap is ez a tervünk, holnap is folytatódik játékunk, úgyhogy akkor is érdemes lesz velünk tartani, ahogyan a folytatásban is. Én majd legközelebb holnap 14 és 15 óra között jövök ismételten a Mozaik című magazin műsorunkkal. Most pedig a kedvenc magyar bandámmal búcsúzom, ez már Halott Pénz, és a Máshol a Rádió egy remixében. Sziasztok, Vízi Zalánt hallottátok!

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Visszük a pálmát a rádió egy gongon. Trópusi hangulatú, mély zöld színekben pompázó pálmával díszítheted a kertedet, az erkélyedet, a teraszodat, ha megtalálod az óraslágerét. Visszük a pálmát a rádió egy gongon. A Bagosi Kertészet támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal kezdődik a vásár a Jüsknél. Most 40-70%-os kedvezményt kínálunk számos matracra, akár 50% kedvezményt számos kerti székre és asztalra, és 30-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Vásárolj most a legközelebb Jüszk áruházban vagy online a jüszk.hu-n. Jüszk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Ünnepeld a Richter Safari Park 6. születésnapját június 13-án Nagykőrösön. A kalandok egész nap várnak, a buli pedig az éjszakában nyúlik. Igazi fesztivál hangulat, safari, cirkusz, vidám park és Charlie élő koncertje vár rád. Este 17:30 után a belépő mindössze 1500 forint. Sok szeretettel vár Richter József június 13-án a Richter Safari Parkban.
8: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
9: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
8: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
9: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
8: www.mgmotor.tormasi.hu.
10: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
11: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
12: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timberland és te. DejaVuFesztivál.hu.
13: Az Osamban több mint 5000 termék olcsóbb, mint tavaly december 31-én. A többféle 1,1 literes szilánöblítő bizalomkártyával 30% kedvezménnyel 1999 helyett csak 1399 forint.
14: Csekkold a termékeket az osan.hu/olcsóbb5000 oldalon.
15: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
16: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó,
18: Kecskemét, Napsugár utca 2.
17: Veszelsz ki autóbontó.
19: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Június 8-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk. De természetesen az első órában mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Na, még szép. Érkezik rögtön Fast Boy, és a szám címe Good Life. Hát nem szép az élet, de ha nem gyönyörű. Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, hangerő maximálisan, egy órán keresztül. Együtt bulizunk, itt a Rádió 1-en. Hurry up, kukikám!

Tál Cita Rádió egyen. Itt van egy jó feldolgozás Faithless-től, ajaj, nem Insomnia, hanem New Religion, ez a szám címe, és ki feldolgozta? Hát a szexis B.B. Rexa. Nem szabad elfelejteni, hogy David Guetta nagyon futatta őt, de jól tette, mert nagyon jó énekes nő, és isten ilyen jól sikerült az a jó kis Faithless hangulat itt a Rádió egyen. Vigyázzatok, 15 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, ma este természetesen 15 óratől 20 óraig élő kívánságműsor, de jöjjön B.B. Rexa New Religion. Hogy mondtad, Kuki? New Religion. Artikuláljál te, csigazáboló. Na jó van, most nem beszélek. Csak zene. Hangere maximális, on gyerünk!

ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy, lányok, fiúk. Remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy tetszik ez a jó kis Before Party Show. Az egyik üzenek itt szól, hello, tetszik a műsor, és szeretném kérni egy jó kis pörgős zene. Jön a nyár, imádom azt a jó kis évszakot. Mondjuk ezt nem vagy egyedül, drága barátom. Sokan szeretik a nyárát, ugye? Ráadásul, állítólag, jó nyár lesz. Nem mondom, hogy full kanikula, de jó idő lesz. Jövő héten is. Haha, 25 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Na, akkor érkezik egy nyári hangulati muzsika nálunk. Ennyi és a szem címe. Hehe. Tu me tiene loco, loco, contigo. Higgyetek nekem, egész nyáron ezzel fogtok bulizni. Jó hírem van, nem sokára, élő kívánság műsor, de 15 percen keresztül, megszegítés nélkül, mixelek nektek az igazi imás legereket. Loco, loco!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Srácok, engem nem zavar a cash.
2: Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
3: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
1: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon, június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép étvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Élő kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén itt van a mai első telefonáló. Hello, hello, szia!
2: Szia, Kuki, élet vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól. Sütögetünk.
1: De az jó. De mit? Valami rontott hús, vagy grillezés, vagy...
2: Grill, azt tudom, hogy ki is szeretitek, grill.
1: Az nagyon jó.
2: Szirke, ilyen be van pártolva, ilyen döltőszeres, sokhagymás, ilyen
1: jó.
2: Finomságokat.
1: Ne felejtsd el, az a jó kis hagyma is, jó? Az a jó kis
2: az
1: igazi...
2: Sőtnék szergarépát is tárolunk hozzá, tehát...
1: Nagyon jó. Lesz egy kis buli a kanálatok, ugye?
2: Hát kisból ilyen, igen, évzáró buli. Iskola évzáró buli.
1: Nagyon jó. Na, kérteltelen Bibi Rexa, New Religion, ez egy nagyon jó muzsika, imádom. Kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Én minden szülőnek, aki így most már nagyon várja az év végét, és tényleg a pihenést.
1: Igen.
2: Kicsit lazulni szeretne a nyári előkészületekre, tehát...
1: Jó.
2: Nyárindító okay. Bulinak.
1: Helyes, akkor jó bulizás nektek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, szia. Pörögünk-e nagyot, lennok fiúk, érkezik elég, a Bibi Rexa, Fét leszel együtt, a szám címe New Religion, itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: These beautiful things that I've done.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Rádió 1-en.
1: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, élő kívánság műsor 20 óraig, most ki ez van szerencsém? Halló, halló, halló, halló!
2: Szia, Kuki, Zsófi vagyok.
1: Mi újság, Zsófi, hogy vagy?
2: Minden rendben, jól vagyok, ma éppen ünneplős napunk van, ugyanis szüleimnek ma van a házasság évfordulójuk, úgyhogy azt fogjuk megünnepelni, illetve egyik barátnőmnek ma van az esküvőjük, úgyhogy nekik is szeretnék nagyon-nagyon sok boldogságot kívánni így a mai napra is, meg a hátra az életükre is.
1: Na, még szép, és figyelj csak, tudod a hányadik évforduló a szüleinek, vagy nem tudod?
2: Tudom.
1: És nem mondod meg?
2: 34.
1: Ez nagyon szép, ez nagyon szép. Hát sok-sok boldogságot kívánunk akkor a szüleinek és a barátnő, mert már akkor már asszony lett, asszony, nem csak hölgy.
2: Igen.
1: És akkor mit szeretnéd kérni?
2: A legújabb elekszkentű számot szeretném küldeni a teljes családnak és a barátnőknek is az esküvőre.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonatot, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm, én is kívánom neked viszont.
1: Köszönöm, ciao, szia. Pörögünk a nagyot, lányok, fiúk, érkezik a legújabb Alex Kenji, a munkaszám címe Bambole. Fú, ez nagy zene. Hangerő maximálisan.

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, hamarosan 19 óra lesz, ha esetleg vacsiztok, jó étvágyat kívánok nektek. Ha úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, és ha bármilyen közlekedés info lenne, legyetek szívesek, tessék üzeni nekem, jó? Na, a vonatúsa végén most újabb kedves telefonáló, hello, hello!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, már régóta nem hívtál engem.
2: Eltűntem, elveszek a különböző tudományokba. Most a magyar nyelvtan ragozásaival vagyok elfoglalva.
1: Hát én is kiden, mindnap én.
2: Igen, de én már túlmegyek a keretek között, én mindent ragozok.
1: Ja, értem.
2: Például neveket felhasználókat, hogy mondjuk kam rám, vagy kam rád, és akkor még nem tudom a harmadik szemét, hogy velük ez hogy van.
1: Jó, kamarád, jó? Jól mutat, kamarád, egy D, D a végén, mint Dénes. És kinek szeretnéd külön ezt a kamarádot?
2: Minden ilyen átlagos értékeket nem képviselő, egyedi dolgokat foglalkozó, vagy egyedi dolgokkal foglalkozó, hozzám hasonlóan mindenféle általános dolgot unó embernek.
1: Esküszöm, nem tudlak követni, de jó hangzott.
2: Mert már én sem.
1: Figyelj, érkezik a nyár, van valami elképzelés, mész valahol nyaralni, vagy mi a program?
2: Sok elképzelésem van, nem tudom még nem tudom melyik irányt viszont, nem tudom, jó. Majd kiderül, majd elmesélem.
1: Jó, van, oké, rendben. Köszönöm szépen a telefonátát, és kívánok neked egy szuper kereményes estét, jó?
2: Én is köszönöm szépen, szia-szia.
1: Ciao, szia-szia, elég újabb kamerád érkezik nálunk, isteni az a zene, Yug Yourself, ez a szám címe.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsor lehet még telefonálni a 0620-3-111-111-re egészen 20 óraig, jó? Hamarosan újra az együnk egyet érkezik az Isteni Laj, és a szám címe Get Lucky!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Végre itt a nyár! Élvezd ki a Jüsszkel, és frissítsd fel izgalmas bútor és kiegészítőink széles választékával a kertedet, teraszodat, erkélyedet vagy más olyan szabad teret, ahol a legjobban élvezed a nyarat. Jüssz! Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
5: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom, én nem tudom értelmezni.
6: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy dézsába,
5: dézsaszerű valamiben.
6: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
5: Igen.
6: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad egér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadról ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
5: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
7: De van, ez ajtó, érted?
6: Bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
7: Csak egy ilyen félkör.
5: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen, és ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed. Pisilsz egyet, és futsz tovább.
6: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
5: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
6: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megy pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
7: ez futóverseny, itt nincs portékád.
6: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
5: Lettolod a nadrágot.
7: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
6: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
5: Te miben futsz esküvői ruhába?
6: Igen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukiball és az igazi ma is láng.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép étvégét, szép estét lennek, fiúk, 20 óraig élő kívánság műsor, ne hagyjatok abba, lehet még telefonálni a 0620-311-111-re. Mit most, ki csoda? Halló!
2: Sziasztok, ki Dávid, egy Budapestről.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Minden nagyszerű, nagyszerű. Most már itt lassan vége van a naptak.
1: Igen,
2: lemegy talán az esti csúcsforgalom, és
1: jó, mondjuk,
2: lassan mehetünk haza.
1: Általában hétvégén nincs az a csúcsforgalom itt hétköznap, de azért mennek az emberek a kocsiban, mennek, az biztos. Na, figyelj, kértél tőlem a jó kis kasmiás a szem címe Wild Ride. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, David.
2: Küldeném a pici fiamnak, aki éppen csodálkozva néz itt felett a felém, hogy kivel beszélek éppen, ő Patrik. És mindenki más szeretni.
1: Hát mondhatod neki, beszélsz egy furcsa emberrel, pedig nagy szíve van, csak kicsit másképp beszél magyarul, mint ti. Kicsit próbálj meg kicsit védeni engem, jó? A fiad előtt, jó?
2: Mindenképpen.
1: Jó, van, oké. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál, kellemes estét, vigyázz magadra, és bármikor hívhatsz, jó? Itt vagyok, szombat vasárnap, jó?
2: Mindenképpen, minden szombat vasárnapért foglak hívni.
1: Nagyon helyes. De ha nem, akkor én tudom, hol laksz, jó? Mondjuk nem, de mindegy, oké, rendben. Ciao, ciao, szia. Hello, hello. Na, az egyenünk egyet érkezik, Kasmilyen, és aztán címén Wild Ride, itt a rádió egy ilyen, ahol csak igazi, ma is leger meg.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Az élet úgy ilyen, amíg szép, ráadásul kívánság műsor 20 óraig, megyünk tovább, nincs mese, kihez van szerencsém, halló, halló!
1: Szia, Zuki, Zsófi vagyok.
0: Szia, Zsófi, mi újság, hogy vagy?
1: Jó vagyok, köszönöm.
0: Na jó van.
1: Minden oké. Okay. Minden éppen okay. A Flavelosó vagyok.
0: Mi vagy, mit csinálsz?
1: Flavelos. Ja, ez egy ilyen rázós.
0: Igen, szóval gondolom fogyókúra van.
1: Így van.
0: Jó, vanok már. Mondjuk nyáron mindenki fogyuk urazik. Utána télen hát plusz 10 kiló, utána nyáron csak mínusz 5.
1: Így kicsit... van.
0: Igen. Na, kettetelem Joel Curry, ami Isten jelszám címeztei, A Little Longer, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
1: Mindenki, aki most fogyuk urazik.
0: Na, hát akkor valahogy gondoltál rám is. Én próbálok. Nem mindig megy, de hát na. Ez van.
1: Jó, nem mindegy, de ez megvan az akarat, az a lényeg.
0: Így van. Köszönöm szépen a telefonatál edzés közben, a hied lett mondani, és kívánok minden jót neked, jó? Köszönöm, hogy hívtad.
1: Köszi.
0: Ciao, szia. Igen, nyáron, általában van nyár előtt, mindenki próbál kicsit fogyókúrázni, igen. Állítólag a legjobb módszer az, hogy sok vizet kell inni, és kicsit kevesebb kenyeret enni. A vizet megiszom, a kenyér, mert mindig eszek, na mindegy. Érkezik a Joel Curry, Stay a Little Longer, nagy újdonság és isteni muzsikai itt a Rádió 1.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, esetleg lentfajtunk Balatonon, akkor jópít. Elég jó az időárásban, mondjuk gondolom, hogy picike még hideg a víz, de na, gondolom a táj gyönyörű, és mindig szép a Balaton. A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém, halló, halló.
2: Halló, Kuki Gizbo vagyok.
1: Jóság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, jó van.
2: Pihengetünk, megyünk majd dolgozni.
1: Ah, mentek dolgozni. Hát, figyelj, dolgozni kell, ha azt tudod.
2: Persze.
1: Na, jó van, oké. Mit szeretnél kenni tőlem, Gizmo?
2: Egy új Taylor Swift-et.
1: Á, legújabb Taylor Swift, nagyon jó. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Neked, Csiládodnak, Franciskának, és köszönhetünk.
1: Oké, okay. Rendben, akkor jó munkát kívánok neked, kitartást, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszi, Kuki, szia,
1: ciao. Érkezik a legújabb Taylor Swift nálunk tényleg. Sikeres az a hölgy, ja? Bármilyen koncert csinál, ez full tert ház, neki nem kell izgulni, hogy vajon lesznek néző. Sőt, általában 3 órát elfogy az összes jegyet. Na, nem is beszélünk, milyen sok pénz van a bankszámlán, ugye? Allez, Kukika, indíts be a legújabb Taylor Swift itt a Rádió Egyen.
0: Kuki Weekend Show! Kuki Weekend Show! A Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek, van a túlsóvégén egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Gabi.
1: Szabi?
2: Gabriella.
1: Ja, Gabriella?
2: Igen.
1: Gabriella. Jó, melyik városból?
2: Esztergom.
1: Ó, de szép az a város. Az egy jó helyen laksz, jó helyen laksz. Na, kérteltelem az elég újabb Lady Gaga számcímed, a Dead Dance. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni, Gabriella?
2: Saját magamnak.
1: Saját magának?
2: Igen.
1: Jaj, de jó, jól teszed.
2: Jó.

0: Délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620-3-111-111. Hívd most! Kuki csak rád vár!
1: Hi, this is Willy William. You are listening to Radio 1.

0: egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menjetek sehova! Maradtok itt velünk, érkezik a diszkusi csapat 9-ig, ma este 9-től US Geri. Mi holnap újra találkozunk 17 órakor. Kuki voltam, legyetek jók, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Srácok, engem nem zavar a cash. Vajon melyik foci csapat nyert a legtöbbször VB-t? Melyik ország nyert utoljára hazai pályán? Kik a világ legjobb focistái?
1: Jövő héten indul Balázsék focis játéka a Vegas.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék már a VB-re készülnek, és minden reggel három focival kapcsolatos kérdést tesznek fel a hallgatóknak.
0: Hallgassa Balázsékat, válaszoljon helyesen és nyerjen 100 000 forintot a Vegas.hu felajánlásával. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
4: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy
3: dézsaszerű valamiben.
4: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
3: Igen.
4: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad a gér. Nagyjából. Inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
3: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
5: De
3: tehát...
5: van, ez ajtó, érted?
4: Ez nem ajtó, de... csak bemész. Ez nem az öltöző a strandokon, tudod,
5: hogy... Csak egy ilyen félkör?
3: Ilyen, egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
4: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, lát, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzott gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
3: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és három másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet, ez így ebben
4: elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
5: ez futóverseny, itt nincs portékád.
4: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
3: Lettolod a nadrágot.
5: De várjál, egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
4: De ezek például ott azok a pulóverekben voltak.
3: Te miben futsz, esküvői ruhába?
4: Igen.
5: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélsz.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
1: Rádió 1-en.
2: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Discussion. A Rádió Egyen. DJ Juniorral, Fanboy PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Szombat este is indul a Diszkósit Radio Show pontban 8-kor, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG még nyaralni van, én pedig a játszók előtt és a mikrofonoknál DJ Junior vagyok.
2: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én várok mindenkit szeretettel ma. Balaton Mária fürdőn, Dance I Said lesz, 3 órán keresztül pörgetem majd a lemezeket, ahogy itt letettük a lantot, 9-kor irány a Balcsi.
1: Most pedig induljunk meg Kato és John közösségével, a Turn the Lights of DJ Junior remixével kívánok mindenkinek, nagyon kellemes rádió.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy szombaton este és egy órában diszkosít. Jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposok ma többek között a Norbertek, Szintiák, Artemiszek, Déliák, Fülöpök és Kolosok. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovic József, fogadhajtó világbajnok vecsésről, Szabadi Nóra, Dr. Knoll Zsolt barátom, Táncos Gábor és Praszna Ádám. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Knoll Zsolt műtötte a térdemet, azóta is jól tudok vele focizni, te ajánlottad egyébként őt, és ráadásul itt van a rádió egy épületében, csak alul az a bizonyos klinika, úgyhogy nem kellett messzire menni. Most viszont megyünk tovább egy olyan dallal, ami igazából a magyar szenzáció, hiszen az első olyan dal szerintem olyan beatporton number one tudott lenni, az összlistán, tehát az összes stílust, hogyha összevetik, azon a bizonyos top 100-as listán első helyen van. Mindannyiunknak van belőle saját remixe, én ki is raktam ezt a YouTube csatornámon már a klipet, és most viszont lejátszom itt a Rádió 1-en a Hugel és Ultranatével közös, Imai Lange-lel közös dal, a Moving to the Sun DJ Junior remixben.

0: én kezdek.
1: Hát csak neked, nekünk nem bonyolult, mi ott leszünk majd utána, de Hanvaival egy biztos még rádió egy DJ-k vannak előttünk, utánunk, tavaly is így volt egyébként, idén is így lesz, várunk mindenkit nagy szeretettel, tehát a rádió egy is támogatja az eseményt, ezért beszéltünk róla ennyit. A folytatásban egy olyan dal, amelyet július 4-én majd, ami egyébként Independence Day, ugye, de nem ez lesz a buli neve, hanem Club Speed Party, méghozzá egy open air, ott is fogom ma játszani, most viszont egy vadonatúj remixeből jön a Plastic Dreams, ezúttal Rui J-jel és Hu-val a Disco Sheetben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, hogyha valaki kíváncsi rám, ma este a Balatonon talál. Úgy indítom a nyarat, hogy egy úgynevezett egészestés, idézőjeles egészestés bulit csinálok. Előttem és utánam a padavanom fog pörgetni, én pedig 3 órán keresztül szórakoztatom majd az egybegyűlteket. Minden információ rajongója oldalamon a Facebookon, a jelszó Dance I Said.
1: A folytatásban pedig egy olyan dal, amelyet játszottam a rádió születésnapi fesztiválján, amikor én mixeltem abban a 8,5 perc volt a színpadon. Mert kb. Ennyi volt, mert ugye játszottunk 28 percet, és még a Sorit is bemutattuk az új diszkosidat. Szóval ez a Day by Day egy feldolgozás, egy cover dal, amelynek a jogosítása folyik, és az új klip is készül már hozzá a mesterséges intelligenciával. Szóval jön DJ Junior és a Day by Day itt a diszkosidban.

0: Rádió 1-es a Diszkosít Rádió Show. Ma is került ki egyébként vadonatúj tartalom a Diszkosít YouTube csatornára, amely ráadásul kapott egy ilyen kottát vagy hangjelet, amitől eredeti valódi lett a DJ Junior videó csatorna, nem csak a remixek, amivel viccesen szoktam konferálni a saját dalaimat és remixeimért, de egy biztos, hogy oda kikerült egy régi Club Speed-es, a Montini Experience My House is Your House, amit szintén játszottam a Rádió 1 születésnapi fesztiválján.
1: Még jó, hogy az öniróniához van érzéked, mert tehát az, hogy eredeti valódi fulkamú gagyi hagyjál már az oltásodat.

0: kiegészített verziókhoz az, hogy remix. Aha. Az enyém egy mix, nem hivatalos.
1: Hát ki tudja, már ezek keverednek, ma bootlegek, a mashupok, a mixek, a remixek, már az eredeti dalok is néha a cover dalok, de a cover dalokra nem írják oda, hogy eredeti.
0: Így van.
1: Szóval itt az éj, ez már teljes felfordulás van. Amióta már az AI bejött a technológia, igazából az elektronikus zenébe azóta minden keveredik. Ők is keverednek a folytatásban, hogy nagyon furcsa összeállítás ez. Jön Rosália, ő egy ilyen spanyol popstar, aztán Björk, ugye, ő egy egészen különleges hangú énekes hölgy, és itt van Ibs Tumor, aki meg egy Miami-ból érkező rapper sztár, popstar. És jön egy közös daluk, amiben a stílusok is keverednek. Ez a Bergen, ebből érkezik a DJ Junior Remix eredeti valódi, hogy szoktam mondani, itt a Diszkocsitben a Rádió 1-en.

0: Itt a vége, fuss el véle, hölgyek és urak, a diszkósi csapata, illetve a kétharmad búcsúzik tőletek. Hanvai Pidzsi házon kívül volt, DJ Junior zenélt, én pedig csak a számot jártattam, de várok mindenkit szeretettel ma este a Dance Szeden Balaton Mária fürdőn. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon, és ne felejtjétek, hétfőn én leszek élőben, úgyhogy játszok vadonatúj biztonsul, lesz a premier, és természetesen tele lesz energiával. Köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, én Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: DJ Junior vagyok, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető, ami saját remix, stb. A YouTube csatornámon, meg a Facebookon a 2026 első részében készített remixek, az újak is majd kikerülnek, mert hogy folyamatosan kerülnek ki tartalmak, ma is került ki a YouTube csatornámra. Ezen kívül jövő kedden mixelek itt a rádión, és akkor hozok egy Ricky Poveri, Chai Tali, Ciao More dalt, amelyet egyébként a Pizza Partin be is mutattam mindenkinek, akkor jön majd a klip is hozzá. Most viszont a diszkosít saját dalával, a vadonatújjal búcsúzunk, hamarosan érkezik a megjelenés és a videoklip is. Ez a Sorry, ezzel intünk párt mindenkinek, holnap este 8-kor újra jövünk. Szevasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mixműsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, zseniális lesz velünk ez a szombat este. Zseniális zenékkel és zseniális DJ-kkel. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Szemfelttel fogok kezdeni, és a Heart Like Mine nal nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban, jó zenékkel, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Rádiósó szombat este a Laughing Arms a lemezjátszói mögött Ed Sheeran és Martin Garrix még 2016-ban elkezdtek dolgozni egy dalon, de csak idén adták ki, 10 év után.
1: Igen, nagyon durva ebbe belegondolni, és igazából, ha már ilyen párhuzamat szeretnék vonni, akkor 10 éve, hogy van rádió egy is.
0: Bizonyám, ez egy nagy találkozás.
1: Igen. Martin Garrix és Ed Sheerannek valószínűleg többet kellene együtt dolgozni, mert ez egy nagyon jó koprodukció volt, és egy nagyon jó együttműködés. Engem nagyon elvisz ez a dal, főleg ebben a remixben, egy picit ilyen szálós, egy picit ilyen melodikus, minden esetre Ed Sheeran és Martin Garrix újdonsága következik. Repeat it, Over is my radio show-ban.

0: elindítjuk be a szombat estéteket. Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió 1-en a Laughing Arms a lemezjátszói mögött, aztán 10-től jön New Week, 11-től pedig Antonio, és itt van egy tökéletes rádiós sláger Joel Corey stúdiójából.
1: Abszolút beleillik ez a zene a mai szombat estébe. Egy picit ilyen nyárias, vidám, és minden benne van, ami a 21. században egy jó zenében benne kell, hogy legyen. Úgyhogy Joel Corey következik a Stay a Little Longer. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: tőlük közösen. Ez volt a Torture of the Heart a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms-a lemezjátszóknál maradunk az abszolút friss zenéknél. A Medúza új megjelenése jön. Neked hogy tetszik, Andris?
1: Én igazából nagyon szeretem Medúza munkásságát, mert nagyon régóta követem, és nagyon imádom, hogy benne van ez a kis plug hang, ami tulajdonképpen minden Medúza zenében benne van. Egy ilyet meghallunk, akkor biztos tudjuk, hogy ezt bizony Medúzáig készítették. I Don't Wanna Go Home című újdonságuk is brutális. Nagyon hidegrázós, nagyon nyár, nagyon szexi, és nagyon beleillik a ma estébe. Úgyhogy ez következik itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: 26-ban is begurított nekünk egy tökéletes nyári slágert, ez volt az I Can Wait, Kiesával a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms ezzel zárt ma, merre mész tovább innen, Andris?
1: Robogok tovább Tájára, egy relatív korai nappali bulira, utána pedig Debrecenben fogok szexizni.
0: Hajrá, engedünk is, jó bulikat neked, ti pedig maradjatok mindenféleképpen. Gyors helycsere a lemezjátszóknál is, jön New Week!
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: My radio show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, pörgetjük szépen tovább a szombat estét, innentől New Week, itt mellettem a stúdióban, hello, hello!
1: Hello, Geri, szevasztok, srácok, óriási zenéket hoztam ma is, rengeteg finomságot, jó néhányat a múlt hétről, amit már imádok, és igazából tényleg azt gondolom, hogy érdemes pörgetni itt a Rádió 1-en. Egy Alex Kendrick-vel indulunk, és a Bambolé-val itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Number One. És ez bizony egy magyar sikertörténet, hiszen Imael Angel készítette, ő egy magyar csaj, az AI segítségével csinált egy brutál jó zenét, feltöltötte a TikTokra, és ott figyelt fel rá Hugh Girl.
1: És Hugh Girl azt gondolta, hogy ez egy óriási zene, és hát akkor miért leszállnék be a buliba, és mennyire igaza van Moving to the Sun itt a Rádió 1.

0: a New Week a lemezjátszói mögött, és nagyon érett már. Ez a most érkező fantasztikus kollab két igazi A-listás nagyágyú készítette, Jennifer Lopez és David Guetta, egyenként mind a ketten 30 éve vannak már a pályán, és itt van végre egy közös dal.
1: Így van, és szerintem még mind a ketten nagyon-nagyon

0: Itt mellettem a lemezjátszóknál a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Merre visz az utat? Hová mész majd innen?
1: Megint csak körbejárom az országot, indulok délről Orgoványról, aztán pedig Vonyarcvasegyig meg sem áll az utam, úgyhogy nagyon-nagyon kemény kilométerek lesznek, viszont nagyon kemény bulik is. Jövő héten pedig itt találkozunk.
0: Ez most egy meglepő kollab, jön Fischer és Tones and I, a közös zenéjük címe Favor, aztán 11-től Antonio a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is. Itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: mindenkinek, Antonio pörgeti nálunk tovább a szombat éjszakát. Hello Anti, kezdjük el!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Amivel elindulunk, az nem más, mint Hypaton és az Out of My Head itt a Rádió 1-en, a World

Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Antó

12 to 12. A dal elég kemény megszállott szerelemről szól, ahol a srác egy 12 órás stúdiózást is végig szorong egy lány miatt. A sztorihoz hozzátartozik, hogy a dal klipjében a netes megasztár Edison Ray a főszereplő, de csak amolyan elérhetetlen képernyőn keresztül imádott ikonként, akiben a mai fiatalok hajlamosak virtuálisan is belebolondulni. Nézzük meg, hogyan szól itt a Rádió 1-en a 12 to 12 a World is My Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben.

0: And és a Put Your Hands Up For Detroit Tony Romero változatában a Rádió 1-en. A World Is Mine Radio Show-ban Antonio lemezjátszói mögött mit teszünk rá erre?
1: Biztos többször éreztétek azt, hogy kiszakadnátok a megszokottból, kell egy kis adrenalin, kell egy kis löket, ledobnátok a telefont, és csak élnétek bele a világba, buliznátok és jól éreznétek magatokat. Bogival közösen elkészített új dalunk pont erről szól. Shot of Adrenaline itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: egy kis multidézés, Armand van Helden és You Don't Know Me a Rádió 1-en. A Word is Mine Radio Show-ban Antonio utolsó előtti zenéje ez volt ma. Merre mész tovább?
1: Én már veszem a kabátomat, ugyanis ma este Nyíregyházán játszom. Nyíregyházán tudtok velem találkozni, ahol még egy nagyon jó hamburgert is ehetünk együtt. Jó hétvégét mindenkinek! Szia Geri! Jövő héten találkozunk itt a Word is Mine Radio Show-ban.
0: Ciao Anti, köszi a ma estét! A Medúza jön és a Do Wanna Go Home, éjféltől pedig a Guest Mixben Ranger a lemezjátszói mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Danger!
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: Elmúlt éjfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, Ranger guest mixe jön a következő egy órában. Az elején egy nagy klasszikussal egy kicsit felújítva,

0: Ennyi fért a mai különkiadásunkban, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mekkora hang! Teddy's Films-től azt a mindenit! Ez a rádió egy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig mindjárt egy rádió egy DJ, mert hát Mesker Mikivel nem nagyon lehet tévedni. Nagy Bogival, Miss Mooddel, az az Eden tőle, a telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek között a hazai élvonal és a nemzetközi élvonal egymás után, most egy jó kis dob. Itt is volt. Na és a nemzetközi élvonal, Bibi Rexával az élen, a Faithless dallal, a New Religionnel, amit indítok, itt a rádió egyen.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap jönnek és egy vadul játék indul náluk, ez is a foci VB-hez kapcsolódik, igen, mert egyre közelebb a foci VB. Három focival kapcsolatos kérdés jön majd náluk minden nap, aki pedig bekerül a játékba is, jól válaszol, akár 100 000 forintot is nyerhet. A Hearst dalával Purple Disco Machine jön, ez a Wonderful Life itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg is hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köszi pedig Alex Kenji a Fogyarásban, akit szerintem nem kell nagyon hype-olni, megteszi az eddigi teljesítménye. Ibizától az Ultra Miami Fesztiválon át Las Vegasig mindenhol játszott már, ahol nagy bulit kell csinálni, és most nekünk igazi nyári hang.